A Zürichi Kamara zenekar hangversenye következik, amelyen Daniel Hope vezényelt. Elsőként Mozart 546-os köhű jegyzékszámú műve hangzott el, a C-moll Adagio és Fuga, ezt követte Arvo Pärt Tabula Rasa című alkotása, amit az ész szerző 1977-ben írt, és a komponista egyik fontos műve. Ezt követi majd Alfred Schnittke koncerto grossója, aztán a Csend templomába látogatunk el, Martin Wettstein jóboltából, de felcsendül még Erwin Schulhoff és Grieg zenéje is. A hangverseny két hegedű szereplője, Sebastian Boren és Daniel Hope. Halljuk Mozart zenéjét.

Mozart 546-os köhűjegyzékszámú zeneműve hangzott el a C-moll adagio és fuga, most pedig Arvo Pärt Tabula Rasa című zeneműve következik. A latin kifejezés jelentése tiszta lap vagy üres tábla, és a mű keletkezése szorosan összefügg Pärt alkotói fordulatával, amikor hosszabb hallgatás után teljesen új zenei nyelvet alakított ki.

Arvo Pärt Tabula Rasa című kompozícióját játszotta a Zürichi Kamarazenekar. Ezt a művet Erik Lass észkarmester vezényletével Tallinnban mutatták be. Alfred Schnittke pályafutása zongoristaként indult, Moszkvában tanult, több akadémia tagja volt. Numero 3-as koncerto grossóját hallgatjuk meg.

Alfred Schnittke koncerto grosszóját hallottuk. Ez a komponista írt 9 szimfóniát, 2 csellóversenyt, operát, kórus, muzsikát, tehát jelentős az életműve, csak éppen nem ismerjük. A Zürichi Kamarazenekar a hangversenyen ezután 2023-ban Martin Westein kompozícióját játszotta. Ez a Csend temploma.

Martin Westein, a Csend temploma című zeneművét Sebastian Buren, Daniel Hope és a Zürichi Kamara zenekar játszotta. Grieg Holberg szüttye következik. Holberg születésének 200. évfordulóján Grieg ezzel a kompozícióval adózott a nagy honfitársa emlékének. A Bergeni Filharmonikus zenekart halljuk.

Grieg Holberg szvittjét játszotta a Zürichi Kamarazenekar. Grieg zenéje ebben a műben, amint hallották, kicsit archaikus. A komponista szándéka ugyanis az volt, hogy a barokk stílus elemekkel megidézze Holberg korát, a 18. század első felét. Most Erwin Schulhoff tarantelláját hallgatjuk meg.

Ervin Schulhoff tarantelláját hallottuk. Érdekességként elmondom a szerzőről, hogy a negyed hangokkal kísérletezett sokáig, de Grotex hangvételű modern zenéje nem talált megfelelő visszhangra. Most William Walton szonátájának Allegro molto tételét hallgatjuk meg. Walton Ernest Ansermé támogatását élvezhette annak idején.

William Walton szonátájának tételével ért véget a Zürichi Kamarazenekar hangversenye, amelyen Daniel Hope vezényelt. Walton első műveinek atonális irányzatát egyébként később az új romantikus zenei nyelv váltotta fel. Most Mozart egyik dalát hallgatjuk meg, az a címe, hogy Inteleme.

Mozart Intelen című dalát Bryn Terfel énekelte Malcolm Martineau zongora kíséretével. Terfel Londonban tanult, ezt követően Wales képviselője volt a Cardiffban megrendezett versenyen, amelynek a lead dal díját megnyerte. Mi pedig maradunk Mozartnál, az Esdur Larghetto és Allegro csendül fel.

Mozart Ezdur Largetto és Allegro című kompozícióját hallottuk Robert Levin átdolgozásában, a Sós Hág zongora duó előadásában. Sós Adrián és Ivo Hág, hát több mint 20 éve alkotnak állandó zongora kettőst, a svájci zenei élet egyik vezető kamara együtteseként tartják őket számon. 4 óra van.

Egy előkelő hölgy zenéje szól, most úgy hívják, Maria Antonia Walpurgis, aki hercegnő is volt. Emellett komponált, énekelt, a művészetek patrónusaként is fellépett, és nagyon sok művész támogatott, jómódú férje anyagi támogatását élvezve. Johann Adolf Hasse és Porpora tanította őt egy időben. Hercegnő egyébként költő és festő is volt, tehát egy sokoldalú tehetség. A bajor választó fejedelem lánya volt, kiváló zenei képzést kapott. Tőle a Thalestri, az Amazonok királynője zenedráma részleteit hallgatjuk meg.

Mária Antónia Valpurgis, Talestri az Amazonok királynője zenedráma részleteit hallottuk, énekes szólisták a Basdorfi Hofkapelle és Tobias Schade előadásában. A komponista hölgy egyébként E.T.A. néven komponált. Lehet, hogy sejtett valamit a jövőből. Most Beethoven Appassionata szonátáját halljuk.

Beethoven egyik leghíresebb zongoradarabja az Opus 57-es F-moll, más néven Appassionata szonáta hangzott el. Rudolf Buchbinder zongorázott, aki egy kiváló osztrák zongorista, 1946-ban született, és nagyon fiatalon került a Bécsi Zeneakadémiára. Most Giuseppe Martucci notturnóját halljuk.

Giuseppe Martucci notturnóját az oszlói filharmonikus zenekar játszotta. A bolognai, majd a nápolyi konzervatórium igazgatója volt Martucci, és emlékezetes vállalkozása a Tristán előadása Bolognában még a 19. század végén. Johann Halvorsen remek műve következik, a Gémo Passacaglia.

A Gémo passzakája hangzott el, amit Johann Halvorsen írt Handel dallamai nyomán, előadta Donkho Anes Hisongson. Halvorsen egyébként az északi szerzők többségéhez hasonlóan Németországban tanult, Lipcse, Hamburg és a német romantika volt rá hatással, Schumann és Brahms elsősorban. William Matthias májusi magnifikátját halljuk.

William Matthias májusi magnifikátját a BBC Singers énekelte. Ez a zeneszerző 1934-ben született, de csak 58 évet élt. Remélem nyugalomban telt és telik éjszakájuk. Hallgassák meg most Dario Castello egyik szonátáját.

Dario Castello szonátája szólt az elmúlt percekben olasz művészek tolmácsolásában, most pedig Rudolf Matz balladája szól. Ez a szerző a Zágrábi konzervatóriumon tanított, hát sokkal többet nem tudok róla, horvát nemzetűségű volt, és állítólag remekül csellózott. A Zágrábi zongora triót halljuk.

A zágrábi zongora trió adta elő Rudolf Matz balladáját. Most Haydn fortepiano darabja következik, G-dur variációk a Gott erhalte témájára. Haydn visszavonultan élt az 1800-as években már Bécsben, de példátlanul népszerű lett a császár. Himnusz ezt egy vonós négyesben is feldolgozta.

A Gott erhalte hangzott el Haydn császár himnusza, illetve a dallamra készült változatok. András Stájer játszott fortepiánón. Kedves hallgatóink, befejezésül ma Karl Reinecke balladáját hallgatjuk meg. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzom Katona Máté és Bozai László nevében is. Németh Attilát hallották.

0: A Nocturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: A költségvetés stabilizálását nevezte a kormány legfontosabb feladatának a miniszterelnök. Több ezer család kap pótlólagosan iskolakezdési támogatást. Ma is sok lesz a napsütés. A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása kisvárdai állomásán. A miniszterelnök szerint az előző kormányok letagadták az óriási hiányt. Hangsúlyozta, az eladósodott ország talpraállítása nem olyan látványos, mint a vagyonvisszaszerzés, de legalább annyira fontos. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. A Duna csökkenő vízállása ellenére sem fenyegeti a lekapcsolás veszélye a paksi atomerőművet, tájékoztatott a miniszterelnök. A napokban az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a Dunán, de a kormány által elrendelt építkezésnek és az elkészült fenékküszöbnek köszönhetően az erőmű továbbra is működhet. A stratégiai dízelkészletek megnyitásáról döntött a hét vezető ipari hatalom. A következő 4 hónapban 100 millió hordó dízelt és nyersolajat szabadítanak fel, hogy csökkentsék a nyomást a benzinárakon. Továbbá megállapodtak abban, hogy nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat. Ezekkel a döntésekkel csökkennie kell az üzemanyagáraknak, hangsúlyozta Emmanuel Macron francia elnök. Egyre több középiskola csatlakozik a tiltakozó mozgalomhoz Franciaországban. A demonstrációk már az intézmények negyedét érintik. A diákok elsősorban az eszköz és tanárhiány csökkentését követelik. A tüntetések 2 hete kezdődtek. A fiatalok egyre többször összecsapnak a rendőrökkel, rongálnak és gyújtogatnak. Itthon pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter elmondta, olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 ezer forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 ezer forintos utalványt kapnak, amely iskolaszerekre, ruházatra, könyvekre is felhasználható. A 2 éve bevezetett könyvtár rögzítésnek kedvező és kedvezőtlen hatásai egyaránt vannak. Erről hazai kiadók vezetői beszéltek a könyvfesztiválon. A szabályozás lényege, hogy az új megjelenésű könyveket a kiadástól számított 1 évig szigorúan tilos, nagy kedvezménnyel árusítani. A fogyasztóknak szinte mindenhol a kiadó által meghatározott árat kell megfizetniük. Az új könyvekre a megjelenéstől számított 1. évben legfeljebb 10% kedvezmény adható. Franciaország egyik legrangosabb állami művészeti elismerését vehette át Tóth Krisztina költő, író és műfordító. A művészeti és irodalmi rend irodalmi fokozatával olyan alkotókat díjaznak, akik munkásságukkal nagy hatást keltettek Franciaországban és a világon. Az írónőnek hamarosan franciául is megjelenik a Majom szeme című regénye. Napos, száraz idő lesz ma is. Délután 22-26, késő este...
2: Híreket hallottak. Műsorajánló.
1: A színejava következő összeállításában a misztikus és szenvedélyes arcú Nápoly kortárs megjelenítéseiből válogatunk. Részletek szólnak a 2017-es Fátyolos Nápoly, a 2021-es Isten keze és a 2024-es Partenope című filmek kísérőzenéiből. Színe java. Minden, ami filmzene, minden, ami zenélő mozi történet, ma 12 óra 5 perckor a Bartók Rádióban. A Kvartett következő műsorában Ludwig van Beethoven A-dur Kreutzer szonátájáról beszélget Katona Márta és három vendége.
4: Ezt magyarul úgy lehetne fordítani, hogy mulat szonáta komponálva a mulat Brisdauer a nagy őrült és mulat komponista számára. Tehát ő komponált is.
1: Kvartett. Délutáni beszélgetés a zenéről. Ma 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában Verebics Ibolya koncert és operaénekes mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
5: És a Pavarotti a nagy asztal alatt, ahol ettünk, 10 macska ugrándozott le föl.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
6: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Csík Gabriella nevében is szeretettel köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit. Tóth Endre vagyok. 2026. október 3-a van. Szombat, az év 276. napja. Mai lemez újdonságaink között megkezdjük a MÁV csellisták Dreaming, vagyis Álmodozás című albumát. Mozart két zongora versenyének lassú tételével zárjuk majd az Insula Orchestra filmes válogatásáról indított sorozatunkat Laurence Akilbé vezényletével, valamint folytatjuk a Flautone Quartet Flautoversum című lemezét is. Továbbá nem maradhat el Johannes Brahms a Szép Magellone című dalciklusából néhány újabb tétel Brecz Gábor és Virág Emese előadásában. Mai zeneszerzőnünk Barbara Strozzi lesz, Liszt zenéjével pedig Assisi Szent Ferencre emlékezünk halálának 800. évfordulóján. Először azonban Karinthy Frigyes, az Emberke tragédiája című madács paródiáját folytatjuk. A múlt vasárnapi római szín után most Konstantinápolyba érkezünk. Ádám Tankréd lovakként találkozik a hitvitákkal és az Árdába vonuló Izidórával. A hetedik szín következik tehát. Tankréd bácsi énekel, azt mondja, hogy hinni kell. Egyik hiszi eztet, aztat, másik hiszi aztat, eztet. Egymás kezéből kitépik, rongyolják a Szent Keresztet. Ejnye, csípje meg a macska, hol az exakt fogalmacska? Évi az Árdába ment, nem szép tőle, annyi szent, lett belőle Izidóra, nem hallgatott okos szóra. Ádi mondja, csip, csip, csip, gyere már ki egy kicsit. Évi, Évi, gyere ki, ég a házad ide ki. Évi mondja, nem, nem, nem, nem enged a korszellem. Feri mondja, a kereszt, megfogtad, de nem ereszt. Égszakadás, földindulás, a hátamon egy koppanás, átszaladunk egymás korba, szaladj te is, pajtás. Karinthy Frigyes az Emberke tragédiája című paródiájának hetedik színét hallották. Az idén 207 éve született Wolfgang Amadeus Mozart zenéjével kezdjük mai válogatásunkat, egyúttal az Insula Orchestra filmes albumát bemutató sorozatunk utolsó részéhez érkezünk. Az A-dur zongora verseny adagio-ja Luigi Comencini Incompreso, magyarul a Meg nem értett című filmjében is megszólal. A történet elején az apa csak idősebb fiának mondja el, hogy meghalt az édesanyja. A kisebbet még kímélni szeretné. Éppen az idősebb gyerekről feltételezi azonban tévesen, hogy erős és kevésbé szorul vigaszra. A két fiú közül így a látszólag önállóbb marad egyedül a gyászával. Mozart lassú tételének halk, szomorú dallama ebben a történetben különösen megrendítően hat. Most David Frey játssza a zongora szólamot, az Insula Orchestra korhű hangszereken muzsikáló együttesét Laurence Akilbé vezényli. A zongora külön érdekesség. David Frey egy 1877-ben készült Erár zongorán játszik. A felvétel tehát egy Mozart halála után jóval később épült 19. századi hangszer hangját társítja a zenekaréhoz.

Wolfgang Amadeus Mozart 488-as köhőszámú A-dur zongora versenyének második adagio tétele hangzott el. A zongora szólót David Frey játszotta, az Insula Orkesztrát Laurence Equilbé dirigálta. William Boyce opusz 2 numero 1-es B-dur szimfóniája lesz következő zenénk. A St. Martin in the Fields kamarazenekart Sir Neville Mariner vezényli.

A Sir Neville Mariner vezette St. Martin in the Fields kamarazenekar előadásában William Boyce Opus 2 numero 1-es B-dur szimfóniáját hallottuk. Mai zeneszerzőnünk Barbara Strozzi, a 17. századi Velence énekes nője és komponistája. Életében 8 kötete jelent meg nyomtatásban. Az elsőt, az 1644-ben kiadott madrigál gyűjteményt most egy 5 szólamú darab képviseli. A Priego ad Amore, vagyis könyörgés ámorhoz. A szöveg Giulio Strozzi verse, és a szerelem istenének szelídebb arcát mutatja meg. Aki vaknak, bekötött szeműnek vagy nyilakkal felfegyverzetnek képzeli ámort, az a költő szerint még nem ismerte meg jóságos természetét. A vers végén Barbara neve is elhangzik. A könyörgés azt kéri, hogy a szerelem őt is ajándékozza meg gyengéd érzésekkel. Így a madrigálban egészen személyes gesztus kapcsolódik a mitológiai megszólításhoz. 5 énekhang fonódik össze a hangszeres kíséret fölött. Szerint Sén, Mariana Flores, Fabián Sofrin, Jaime Caicompay és Matteo Bellotto énekel. A Capella Mediterráneát Leonardo García Alarcón vezeti.

Barbara Strozzi első madrigál kötetéből hangzott el a Priego ad Amore, könyörgés ámorhoz. Céline Sheen, Marianna Flores, Fabian Sofrin, Jaime Caicompay és Matteo Bellotto énekelt, a Capella Mediterránea művészeti vezetője Leonardo Garcia Alarcón volt. A Flautone Quartet Flautoversum című albumán ma éjszakai táncmulatságba csöppenünk. Saint-Saëns haláltáncának története szerint éjfélkor megnyílnak a sírok, és a csontvázak hajnalig táncolnak. A zenekari változatban a halál hegedűje szólaltatja meg a kísérteties dallamot. Gudrun Hince átirata a Fuvola család hangszereire bízza az egész jelenetet. Ezúttal 5 muzsikus játszik. A kvartethez Szűcs Itz és Zsuzsanna csatlakozik. 3 fuvola, alt fuvola és basszus fuvola osztozik a szólamokon, és a pikoló is szerepet kap. Az éjféli harangütéseket a basszus fuvola idézi fel, a hajnali kakasszót pedig a pikoló jelzi. Az átirat még különleges berregő fuvola fej használatát is lehetővé teszi a baljós hegedű hang helyettesítésére. Így a darab ismert hangszínei új megfelelőkre találnak, miközben ugyanaz a vad keringő hajtja a temető lakóit. Camille Saint-Saëns haláltánca következik a Flautone Quartet és Szűcs Itz és Zsuzsanna előadásában.

Camille Saint-Saëns opus 40-es haláltánca hangzott el Gudrun Hintze fuvolás átiratában. A flautóne kvartettet hallottuk, közre működött Szűcs Iczé Zsuzsanna. 800 éve, 1226. október 3-án este halt meg Assisi Szent Ferenc. Erre az évfordulóra Liszt Ferenc, Assisi Szent Ferenc naphimnusza című művével emlékezünk. A költemény a teremtett világon keresztül dicséri Istent. A napot, a holdat, a vizet, a tüzet és a földet is megszólítja. Testvéri közelségbe vonva az embert és a természetet. Lisztet egész életén át szoros kapcsolat fűzte a ferences lelkiséghez. A naphimnusz megzenésítéséhez többször is visszatért. Az első változat 1862-ben született, később átdolgozta és különböző előadói apparátusokra is elkészítette. Most énekhang, kórus, orgona és zenekar szólaltatja meg ezt a hálaadó imádságot. A bariton szólót Melis György énekli, orgonán Margitta és Sándor működik közre. A Magyar Rádió és Televízió énekkarát és szimfonikus zenekarát Ferencsik János vezényli.

Elhangzott Liszt Ferenc műve, Assisi Szent Ferenc naphimnusza. Melis György énekelte a bariton szólót, Margittay Sándor orgonált, a Magyar Rádió és Televízió énekkarát és szimfonikus zenekarát Ferencsik János dirigálta. Új lemezbe kezdünk bele. A MÁV csellisták Dreaming, azaz Álmodozás címmel jelentetett meg egy albumot. A MÁV szimfonikus zenekar csellistáiból alakult együttes kiadványa 10 darabot foglal egybe. Ma a lemezen megtalálható első két kompozíciót mutatjuk be. Előbb Robert Schumann álmodozását, majd néhány zenemű múlva Gabriel Fauré Álom után című dala is elhangzik. A lemez címe rögtön kétféle zenei álomhoz is kapcsolódik, és valószínű, hogy a most ébredők állapotához is szorosan kötődik. Robert Schumann 1838-ban komponálta a gyermekjeleneteket. A ciklus 7. darabja az egyik legismertebb zongora miniatűr lett. Az álmodozás hosszú dallamívei különösen kínálják magukat a vonós megszólaltatásra. A kitartott hangok és az egymásba kapaszkodó szólamok a csellókon másféle lélegzetet, másféle színt kapnak. A most következő változatot Werner Gábor készítette, aki a MÁV szimfonikusok cselló együttese számára más műveket is átírt. A szólót Gustav Rivenius játssza.

Robert Schumann opusz 15-ös gyermekjelenetek Kinder Szcénen című sorozatából hangzott el az Álmodozás, azaz a Trajmeráj című darab. Werner Gábor készítette a hangszerelést, a MÁV csellistákat hallottuk, a szólista Gustav Rivenius volt. Joseph Haydn utolsó zongora szonátájával, a Hoboken 1652-es jelzetű Es-dur szonátával folytatjuk a hangfogót. Jean-Éphrem Bavouzé zongorázik.

Joseph Haydn utolsó Es-dur zongora szonátáját Jeanne Flambavusé tolmácsolásában hallottuk. Antonio Vivaldi F-dur fuvola versenye lesz a következő zenénk, La tempesta di mare, tengeri vihar. Kovács Lóránt játssza a fuvola szólót, a Liszt-Ferenc Kamarazenekar hangversenymestere Rolla János.

Antonio Vivaldi 433-as Riom számú F-dur fuvola versenye, a La Tempesta di Mare hangzott el. Kovács Lóránt fuvola játékát hallottuk, a Liszt Ferenc Kamara zenekart pedig Rolla János irányította. Johannes Brahms a Szép Magellone című dalciklusának 10., 11. és 12. románcához érkezünk. Brecz Gábor és Virág Emese Hungaroton felvételéről van szó. Legutóbb Péter altatódallal őrizte az Alvó Magellone nyugalmát. Most azonban egy holló elragadja a lány gyűrűit, rejtőkendőt, majd a tengerbe ejti. Péter csónakkal ered utána, de a szél elsodorja a parttól. A Kétségbeesés című dalban a háborgó hullámokat szólítja meg. A viharban a saját zaklatottságára ismer. A következő dalban Magellone érzései szólalnak meg, felébredve hiába keresi kedvesét. Azt hiszi, Péter elhagyta. Az oly gyorsan tűnik a fény, az elveszett boldogság panasza. A 12. románc ismét Péteré. Fogságba kerül, távol él Magellonétól, és azt kérdezi, miért kell egyáltalán léteznie elválásnak. A történet tehát most két felé ágazik, a három dalban pedig Péter, Magellone, majd újra Péter nézőpontja váltja egymást. Először tehát a 10. dal, So tüneden, Schäumende Wellen, ez amit kétségbeesésnek fordítunk. A 11. a Wie schnell verschwindet so Licht als Glanz kezdetű, oly gyorsan tűnik a fény, majd pedig a Muss est eine Trennung geben, az elválás fájdalma következik. Brecz Gábor énekel, Virág Emese zongorázik.

0: Johannes Brahms opusz 33-as a Szép Magellone című dalciklusának 10., 11. és 12. tétele hangzott el Brecz Gábor és Virág Emese előadásában.
1: Műsorajánló. A Színejava következő összeállításában a misztikus és szenvedélyes arcú Nápoly kortárs megjelenítéseiből válogatunk. Részletek szólnak a 2017-es Fátyolos Nápoly, a 2021-es Isten keze és a 2024-es Partenope című filmek kísérő zenéiből. Színejava. Minden, ami filmzene, minden, ami zenélő mozi történet, ma 12 óra 5 perckor a Bartók Rádióban. Ma este két 20. századi egyfelvonásos operát hallhatnak Bécsből. Először Alexander von Zemlinsky Firenzei tragédia című alkotását, majd Bartók Béla a Kékszakállú herceg vára című művét. Mindkettőben szerepel a litván operaszoprán Asmik Grigorian. A karmester Ellen Altinoglu. Élőben kapcsoljuk a Bécsi Állami Operaházat ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolódtak adásunkhoz. A mikrofonnál Tóth Endre. Weiner Leó opusz 3-as szerenádjával folytatjuk a hangfogót. A Miskolci Szimfonikus Zenekart Kovács László vezényli.

Kovács László dirigálta a Miskolci Szimfonikus Zenekart, előadásukban Weiner Leó Opus 3-as szerenádja hangzott el. Ludwig van Beethoven Opus 16-os művével folytatjuk adásunkat, Ezdur Quintet zongorára és fúvósokra. Kocsis Zoltán zongorázik, Dienes Gábor játszik oboán, Berkes Kálmán klarinéton, Nagy Miklós kürtön, Gábor Júlia fagotton.

Kocsis Zoltán, Dienes Gábor, Berkes Kálmán, Nagy Miklós és Gábor Júlia előadásában csendült fel Ludwig van Beethoven opusz 16-os Esz-dur kvintettje. Visszatérünk a MÁV csellisták Dreaming, vagyis Álmodozás című albumához. Schumann zongora darabja után most egy eredetileg énekhangra és zongorára komponált mű következik, Gabriel Fauré Álom után című dala. A francia szöveg Romain Bussin munkája, egy olasz vers nyomán. Elbeszélője álmában újra együtt van kedvesével. Elszakadnak a földtől, és a fény felé szállnak. Az ébredés azonban véget vet ennek a boldogságnak, ezért az éjszakát hívja vissza, az álommal és annak szép csalódásával együtt. Az ének szólamot ezen a felvételen Farkas Olivia csellója veszi át, a zongora kíséret helyére pedig a cselló együttes kerül, Várai Péter átiratát halljuk.

Gabriel Fauré Opus 7 numero 1-es A présent rêve, Álom után című dala hangzott el Várai Péter átiratában. A MÁV csellisták együttesét hallottuk, a szólista Farkas Olivia volt. Bartók Béla erdélyi táncai következnek, a budapesti fesztivál zenekart Fischer Iván vezényli.

erdélyi táncok. Bartók Béla művét a Budapesti Fesztivál zenekar adta elő Fischer Iván vezényletével. Opera muzsikával folytatjuk a hangfogót. Giuseppe Verdi Traviátájának első felvonásából következik Violetta áriája. Nathalie Dessay énekel, közreműködik Roberto Alagna, a Concerto Köln együttesét pedig Everino Pido vezényli.

Giuseppe Verdi Traviátájának első felvonásából hallottuk Violetta áriáját Nathalie Dessé előadásában. A tenor közbeékeléseket Roberto Alagnától hallottuk, a Concerto Köln együttesét pedig Evelino Pido vezényelte. Az Insula Orchestra filmes albumáról utoljára hallunk részletet sorozatunkban. Wolfgang Amadeus Mozart C-dur zongora versenyének Andantéja következik, amely Bo Widerberg Elvira Madigan című filmjével szinte összefort. A kötéltáncos nő és a nemesi származású katonatiszt tragikus szerelmének történetében a lassú tétel a törékeny boldogság zenéjeként hat. Az album kísérő füzete egy egészen más filmes helyzetet is felidéz. A Hellboyban ugyanez a Mozart tétel egy pazar kúria bemutatását kíséri, előkelő hangulatot teremtve. A dallam jelentése tehát a képekkel együtt változik. Egyszer szerelmi történethez kapcsolódik, máskor egy környezet gazdagságát és kifinomultságát érzékelteti. Az Insula Orchestrát Laurence Equilbé vezényli, a zongora szólót David Frey játsza.

Wolfgang Amadeus Mozart 467-es köhőszámú C-dur zongora versenyének második andante tétele hangzott el. A zongora szólót David Frey játszotta, az Insula Orchestrát Laurence Equilbé vezényelte. Frederick Delius két Aquarell című műve következik, a Bournemouth szinfoniettát Richard Stutt vezényli.

Frederick Delius két akvarellje hangzott el a Bournemouth szimfonietta előadásában Richard Stadt vezényletével. Franz Schubert 485-ös Deutsch-jegyzék számú 5. B-dur szimfóniája következik. A skót kamarazenekart Maxim Emeljani Csepp vezényli.

0: Franz Schubert 5. B-dur szimfóniáját hallották, a skót kamarazenekart Maxim Emeljanicev dirigálta. Ezzel véget ért a hangfogó mai adása. A szerkesztő Csík Gabriela nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További remek zenékben gazdag pihentető hétvégét kíván a műsorvezető Tóth Endre. Tartsanak velünk holnap reggel is.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A Színejava következő összeállításában a misztikus és szenvedélyes arcú Nápoly kortárs megjelenítéseiből válogatunk. Részletek szólnak a 2017-es Fátyolos Nápoly, a 2021-es Isten keze és a 2024-es Partenopé című filmek kísérő zenéiből. Színe java. Minden, ami filmzene, minden, ami zenélő mozi történet, ma 12 óra 5 perckor a Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában Verebics Ibolya koncert és operaénekes mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: És a Pavarotti a nagy asztal alatt, ahol ettünk, 10 macska ugrándozott le föl.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban.
3: Szabcsi Jazz Péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet 2 ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szabcsi Jazz Péntek Salföldről.
1: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Itthon nincs munkám.
6: Nekem meg itthon vakult meg az anyám, és itthon nem lát kettőjük se.
4: A Cinefest közönség díjas filmje.
7: Az akarok lenni, aki voltam. Azt akarom visszakapni.
8: Azt már nem fogod.
4: Főszerepben Fűr Anikó és Vilmányi Benett.
9: Mami táncolunk?
4: Mami Blue. A mozikban.
10: Orgona és hegedű különleges találkozása. Szamosi Szabolcs Lisztdíjas orgonaművész és Pál István Szalonna Lisztdíjas népzenész közös koncertje a Hajnalcsillag Debrecenben, Pécsett, Szegeden és Budapesten a Filharmónia orgona bérleteiben. Ne hagyja ki! Részletek és jegyek filharmónia.hu.
11: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Egy ház és rengeteg titok. Kristóf csak egy szivárgás forrását keresi, de valami sokkal nagyobbat talál. Reisz Gábor új filmje Egyetlen péntek délután történetén keresztül mutatja meg, milyen gyorsan felbojdulhat egy egész lakóközösség. Földszint. A Velencei Filmfesztivál után már a mozikban.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 9 óra 30 perc. Musica sacra, egyházzene.
13: Köszöntöm a kedves hallgatókat a szerkesztő Uzsali Bence nevében is, a mikrofonnál Kecskés Barbara. A katolikus egyházban ma tartják az őrangyalok ünnepét. Ha végig tekintjük a zeneirodalmat, találhatunk többféle őrangyalokkal kapcsolatos művet is, de legtöbbször talán a 91. Zsoltár gondolatai kerülnek elő ennek kapcsán. Angyalainak parancsolt felőled, hogy óvjanak téged minden utadon. Műsorunk első részében ez a gondolat szól, különböző nyelveken és hangzásokban. A 91. Zsoltár az isteni oltalomról beszél. Nem azt ígéri, hogy az embert nem éri veszély, hanem azt, hogy a bajban is Isten védelmére bízhatja magát. Ebből a Zsoltárból indul ki Johann Georg Ale, Wer gnädig wird beschützet című műve is. Ale korai barokk zeneszerző, Mühlhausenben működött, ahol később Bach is megkezdte pályafutását. A szöveg költői átfogalmazás az ellenségtől, a járványtól és más csapásoktól való félelmet állítja szembe az Istenbe vetett bizalommal. Érdekes, hogy ez a mű nem egyszerű zsoltárének, hanem különböző megszólalásmódokat váltogató kompozíció. Ez a verses zsoltár feldolgozás szól a következő percekben. A Voce Suaves együttest és az Akadémie für Alte Musik Berlin zenészeit halljuk Georg Kalweit vezetésével.

Johann Georg Ahle 91. Zsoltára épülő művét hallottuk a Voce Suaves és az Akadémie für Alte Musik Berlin előadásában. A következő darab ugyanennek a Zsoltárnak egyetlen gondolatára összpontosít. Mert angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadon. Michael Haydn latin szövegű, Angelis Suis Deus Mandavit című műve a 11. és 12. verset zenésíti meg. Ez a rövid műve eredetileg graduálé, vagyis a mise énekei közé tartozó kompozíció. A Westfälische Kammersolisten együttes előadásában halljuk. Orgonán Ralf Junghöfer játszik.

Michael Haydn Angelis Suis Deus Man David című művét hallottuk. Előadta a Westfälische Kammersolisten, Ralf Junghöfer játszott orgonán. Most ismét a Zsoltár angyalokról szóló versei következnek, Felix Mendelssohn Bartholdy megzenésítésében, németül. A Denner hat seinen Engel befohlen 1844-ben keletkezett, 8 szólamú, kíséret nélküli kórusműként. Mendelssohn később átdolgozva zenekari kísérettel az Évias című oratóriumába is beillesztette. A szöveg az őrző angyalokról mondja: kezükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Érdemes figyelni, ahogyan a kő megjelenésének disszonanciái után a kezdőszöveg visszatérésével szinte képszerűen felemelik az angyalok a zene hangzását is. Mendelssohn művét a Lipcsei Rádió énekkara adja elő, Philipp Ámán vezényel.

Mendelssohn motettáját a Lipcsei Rádió énekarának előadásában hallhatták, Philipp Ahman vezényelt. Az utolsó művel más korba és másfajta imádsághoz érkezünk. Október 4-én lesz Assisi Szent Ferenc ünnepe. Bár legtöbben a naphimnusz zenésítették meg tőle, most másik imáit halljuk, franciául. Francis Poulenc 1948-ban írta Assisi Szent Ferenc négy kis imája című ciklusát, kíséret nélküli férfi karra. A négy francia nyelvű tétel közül az első Szűz Máriát köszönti. A második a mindenható Szent Istent dicséri. A harmadikban az imádkozó ember szelíd, nagyot sóhajtó fohásszal fordul Istenhez. Uram, arra kérlek, szereteted izzó és édes ereje ragadja magával lelkemet, és vonja el mindattól, ami az ég alatt van. A negyedik pedig a hívő testvérekhez intézett megszólítással kezdődik, arra hívva őket, hogy mindenek előtt az örök életet tartsák szem előtt. A rövid darabok hangja hol ünnepélyes, hol egészen személyes és bensőséges. Francis Poulenc Assisi Szent Ferenc négy kis imája című művét az oxfordi Christ Church székesegyház kórusának előadásában halljuk. Stephen Darlington vezényel.

0: Francis Poulenc Assisi Szent Ferenc négy kis imája című művét hallottuk az Oxfordi Christ Church székesegyház kórusának előadásában. Stephen Darlington vezényelt. Kedves hallgatóink, egyházzenei műsorunk végén a szerkesztő Uzsali Bence nevében is megköszönöm figyelmüket. Kecskés Barbarát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül. Kedves Robert, elolvastam a leveleket. A fájdalom apám bántalmai miatt, a boldogság, hogy egy ilyen nemes szív, mint a tiéd, az enyém lehet, egy szóval az érzéseim, félek, maguk alá temetnek. Nem magamért, érted, szenvedek. Az a gondolat, hogy boldogtalannak és búskomornak érzed magad, engem is boldogtalanná tesz. És a legkevésbé sem haragszom azért, amit apáról mondtál. Hogy nagyon szeretem őt, nem feletteti a tényt, nagyon keményen bánt veled. A kedvemért bocsáss meg neki, hiszen ő az, aki kénytelen lesz alkalmazkodni, ha pedig erre nem hajlandó, hozzád menekülök, hogy megtaláljam azt, amit a szüleimnél nem. Annyira felkavart minden, hogy gondolkodni sem tudok. A fájdalom az én életem gyökereit is kikezdte, de légy nyugodt, és én is boldog leszek. Viszont van valami, amiről nehéz beszélni. Nem tudok titokban írni. Apa minden városban kérdezősködik a postán, a dadát pedig megeskedte, hogy azonnal szóljon neki, ha mi titokban levelezünk. Amennyiben valamikor lehetőség lesz rá, akkor megígérem, hogy írok, de biztosat nem mondhatok. Könny szökik a szemembe, hogy ezt kell írjam. Írj tehát apának és nekem a legtermészetesebb módon és gyakran, mint egy barát. Barát. Mennyire hideg ez a szó. Magunk számára többek vagyunk, és ez elég. Az pedig, hogy apa semmilyen föltételt nem támasztott, csupán azt jelenti, hogy nem szeretne semmiért felelősséget vállalni. A legfőbb föltételét ismered, és mi is ismerjük a miénket, ezt a szócskát, kitartani, szilárdan. Felkészültem mindenre, a legrosszabbra is. Megnyugtathatlak, apám becsület szavát adta arra, hogy soha nem kényszerít bele a szerelembe. Ha korábban gyenge lány is voltam, mára megerősödtem. Általad, a szíved, nemes büszkeséged, önbizalmat adott. Clara Wieck levele Robert Schumannak, Lipcse, 1839. október 4-én.

Rádió. Több, mint klasszikus. 10 óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánlóműsora.

0: Közösségi régészettel kutatnak egy 18. századi templomot Eger mellett.
1: Gyakorlatilag egy mezővárosi plébánia templommal vetekedő méreteket ölt, 22 méter hosszúságú és 11 méter szélességű templomról van szó, amit egyébként helyileg bányászott triász mészkőből raktak.
0: Továbbra is él a fekete kerámia hagyománya Nádudvaron.
2: A fekete cserében különösebb változás nincs. Nem lehet technikailag, mert ez csak nagyon ilyen ősi körülmények között lehet elkészíteni, akár úgy, mint 7-8 ezer évvel ezelőtt. Ebben semmi változás, módosulás nincs.
0: Házasságlabirintus, avagy egy interaktív regény, ahol azt is ki lehet próbálni, milyen hatása van egy döntésnek egy-egy párkapcsolatra.
3: 11 vége van a könyvnek összesen, 11 féleképpen ér véget az életed, mint olvasónak, és hogy ez a 11 piroska, azok szinte nem is hasonlítanak egymásra. Ez azt jelenti, hogy a döntések is megváltoztatták, nem egy állandó karakter volt, és meg nyilván az olvasónak is a habitus, a döntése beleszól ebbe.
0: A mai műsorban lesz még más képzőművészet Molnár C. Pál Szent Ferenc ábrázolásai által, és megjelenik az irodalom színházi környezetben a Harlekin Báb Színház Odüsszeia előadásán, illetve egy újonnan megjelent Csinszka könyvben. Köszönti Önöket a szerkesztő Uzsali Bence. Ha tehetik, tartsanak velem! Kezdjünk a régészettel. Elfeledett titkokat rejt az egri Nagyeget-hegyi kápolna, amelyet közösségi régészet során önkéntesekkel tárnak fel már 3 éve. Már kiásták a kápolna megmaradt falait, előkerült több értékes pénzérme, több száz éves vasból készült tárgyak és a kápolna oltárképe is. Pilisi Csenge riportja.
1: Az utóbbi 2 hétben nyílt lehetőségünk feltárásokat folytatni az egri Nagyeget-hegyi Szent Kereszt remete kápolnánál.
4: Rákóczi Gergely, a Dobó István Vármúzeum régésze.
1: Most már gépi erő segítségével sikerült azt a mintegy 205 köbméter nyomladékot kitermelnünk a templom hozházából, illetve szentélyéből, amely eddig lehetetlenné tette a templom belsőnek a bejárását. Ezen kívül lehetőségünk nyílt a templom körül is nagyobb tereprendezést végezni, ennek során is gyakorlatilag ugyanannyi omladékot még el tudtunk takarítani. Ugye ennek a templomnak a kutatását még 3 évvel ezelőtt kezdtük meg, kizárólag tudományos célokat szolgáló tervásítás keretében, amit ráadásul önkéntesek segítségével, közösségi összefogással végzünk. Most már megalakult a Szent Kereszt Remete Kápolnáért egyesületünk is, amelyen keresztül adományokat is tudunk fogadni, feltárás folytatására, illetőleg a jövőbeni bemutatására, konzerválására. A tavalyi év során nem nyílt lehetőségünk kutatása, de most a Nemzeti Kulturális Alap is támogatta a feltárásokat, úgyhogy most 2 hetet, illetve a májusi szezonban további 2 hét kutatásra nyílt a lehetőségünk. Most már gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy mind a templom belsőben, mind pedig körülötte elértük a történeti járószintet, tehát azt a járószintet, ahol tudjuk, hogy május 3-án és szeptember 14-én is Szent Kereszt feltalálása és Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepén körmeneteket és búcsúkat vezettek fel ide. Azt is tudjuk, hogy maga az egri püspök is felkereste ezt az egyébként elég grandiózus méreteket képviselő kápolnát, hiszen gyakorlatilag egy mezővárosi plébánia templommal vetekedő méreteket ölt, 22 méter hosszúságú és 11 méter szélességű templomról van szó, amit egyébként helyileg bányászott triász mészkőből raktak, és vörös agyaggal kötöttek. Ennek köszönhető az is, hogy egy ilyen nagyon egzotikus vörös szint képviselnek azok a falmaradványok, amelyek embermagasságot képviselnek, illetve ilyen magasságig őrződtek meg számunkra.
4: Mi mindent találtak meg az elmúlt 3 évben?
1: Tisztáztuk a templomnak az alaprajzát. A templom meglepetésünkre egyébként, hiszen az egész egy omladékkal volt befedve, színült, így gyakorlatilag nem lehetett semmit látni az alaprajzból. Most már ugye elértük, hogy teljesen bejárható a templom, rendelkezett egy nagyméretű sekrestyével, ami ráadásul emeletes volt, az emeletére egy csiga lépcsőtorony vezetett föl, amelynek a téglából épített lépcsőfokait épségben tudtuk feltárni. A nyugati kapu felett egykor álló toronynak a megközelítését lehetővé tevő csiga lépcsőt úgy szintén fel tudtuk tárni, ezen kívül 4 oltárfülkével, valamint egy főszentéllyel is rendelkezett az épület.
4: Számos olyan eszközt találtak, ami egyébként különlegességnek számít, talán nem is számítottak rá.
1: Igen, a májusi szezonban találtunk egy nagyon szép kegyérmét, amely Xaveri Szent Ferenc ábrázolja egyik oldalon, és Loyali Szent Ignácot a másik oldalán. A mostani ástás is számos érdekes lelettel szolgál számunkra. Kiemelendőek ezek közül a numizmatikai, tehát érem leletek, régi pénzérmékről van szó. Ezek közül a legkorábbi 1702-es és 3-as első Lipót alatt vert ezüstből készült duárius. Ezen kívül egy 1711-es háromkrajcvárost is találtunk, valamint a templom belsőben, tehát a templom fénykorából 1760 és 62-ben vert, Mária Terézia uralkodása idején vert krajcárt is találtunk. Még meg kell említeni egy érdekes szintén pénz érmét, amely 1678-as, és nem magyar kibocsátás, hanem a tiroli Halliverdében készült.
4: Mióta sejtik, hogy itt lehet egy kápolna?
1: Igazság szerint magára a kápolnának a létére több írott forrás is utalt, illetve ezeket sikerült már felderíteni, valamint voltak régi térképi ábrázolások is róla, köztük az első katonai felmérés, amely jelölte ennek a helyét, de már romként ábrázolva azt. 2020-ban fedeztük fel, akkor Havasi Norbertel közösen, aki a Kaptárkő Egyesület elnökeként éppen a Nagyeget-hegyre felvezető természetvédelmi tanösvényt tervezte, akkor keresett meg minket a Dobó István Vármúzeumot, hogy esetleg kutassuk meg közösségi összefogással ezt a kápolnát, és hát így kerekedett ki belőle, hogy a civil összefogással tervezéseket tudtunk végezni az utóbbi három évben.
5: Teljes felületű régészeti feltárást tervezünk.
4: Nemesnék kis tímmel művészettörténész.
5: Ez a Dobó István Vármúzeum szakmai felügyeletével és vezetésével fog megvalósulni, ahogy az eddigi feltárások is. Erre bizonyos pénzmennyiség áll a rendelkezésünkre, hiszen a projektet a Nemzeti Kulturális Alap is támogatta, és támogatja mind a mai napig, illetve a Dobó István Vármúzeum is. Viszont azzal, hogy teljes felületű feltárásra törekszünk, már nem elég az önkéntesek lelkesedése és fizikai ereje, hiszen gépi földmunkára is szükségünk van a kivitelezéshez. Ennek a támogatására indítottunk egy adománygyűjtést, illetve az állag megóvása is, hiszen ahogy korábban elhangzott, egy rendkívül impozáns méretű és falmagasságú épületről van szó, amelynek az állag megóvási munkálata is bizony komoly költségvonzattal járnak. Az idei évre 6 millió forintnyi adománygyűjtést tervezünk egyesületi szinten, aki úgy érzi, hogy tud azonosulni ezzel a nemes céllal, annak az adományait köszönettel fogadjuk.
4: Az önök munkájához ad egy plusz támogatást, hogy ennyien összefogtak a kápolnáért, és civilek is adják az idejüket, a munkájukat, a segítségüket.
1: Igen, azt hiszem, hogy ez egy példaértékű összefogás, és igazából ilyenre nem is volt példa eddig a megyén belül, pályát ritkítja ország szerte is azt lehet mondani. Már külön egyébként konferencia is szerveződött erre, közösségi régészeti konferenciának hívják, és most kerül majd a megrendezésre Székesfehérvárot, úgyhogy ott is majd publikálni fogjuk előadás formájában az elért eredményeket.
4: Miért jó ez a közösségi régészet, hogy közelebb hozza azokhoz is ezeket a kincseket, akiket esetleg laikusként lehet, hogy érdekel, de nem tudták, hogy mi is ez?
1: Számosan vannak olyanok az önkénteseik között, akik teljesen más területen dolgoznak, és valaha mondjuk régészek szerettek volna lenni, de nem nyílt rá lehetőségük, és így be tudnak kapcsolni a régészeti feltárás folyamatába. Van olyan önkéntesünk, aki erdész, van olyan, aki jogász, persze nyugdíjasok is vannak köztük, úgyhogy nagy örömmel tölt el bennünket, hogy ilyen összefogással sikerül ezt a kutatást végezni. Egyébként tudomány népszerűsítő erővel is bír ez, hiszen ugye közelebb hozza az emberekhez a régészettudományt.

0: Itt tart tehát most a nagyegedhegyi ásatás, melybe akár civilként is be lehet kapcsolódni. Folytassuk az iparművészettel a hajdúsági nádudvaron. Szinte rabul ejti az embert a nádudvari fekete kerámia története. A fogások évszázadok alatt alig változtak, legfeljebb a lábbal hajtós korongot váltotta fel a villanymotor, de minden más változatlan maradt. A tűz és föld művészete apáról fiúra szállít. Ifjabb Fazekas István idén lett 50 éves, jelenleg ő a több száz éves múltra visszatekintő mesterség legismertebb művésze. Munkáiból jubileumi tárlat nyílt nádudvaron. Gyarmati Péter összeállítását hallják.
1: Kocsival 20 perc Hajdúszoboszlótól nádudvar a fekete kerámia hazája. A településen két család készít a hagyományos több száz éves eljárással ilyen kerámiát, az egyik a nevében is Fazekas család. Ifjabb Fazekas István a kedvemért bekapcsolta a korongot és megformázott egy darab agyagot.
2: Ami most dolgozik majd, az egy villanymotorra hajtott gép, de mielőtt bekapcsolja István, az az agyag, amit most elővett, azt mondta nekem korábban, ez nem úgy van, hogy kimegyünk a határba, nádudvaron, és akkor egy talicska agyagot behozunk, ezt elő kell készíteni.
3: Hát ez nagyjából azért egy két éves munkafolyamat eredménye. Másfél-két méter mélyről ki kell szedni az agyagot, megtisztítani, ami azt jelenti, hogy vízzel föl van higítva, és átszűrve ilyen vízszűrő szitákon. Vagy még sűrűbbe kell, hogy minden szennyeződés kijöjjön belőle, és utána ez a már megtisztult agyag, 2-3 hónap alatt megszárad, hogy újra mozgatható lesz, ezt átgyúrjuk, bekerül egy pinceszerű helyiségbe, ahol érlelődik egy másfél-két évet, és utána már is jöhet be ide a műhelybe, és lehet belőle dolgozni.
2: Rengeteg épület kell önöknek, meg tároló helyiség.
3: Szó se róla, itt azért nagy hely kell ezeknek a mesterségeknek. Az alapanyag, a jó alapanyag az mindennek az alapja, ha ez nincsen meg, akkor én megfeszülhetek, akkor sem lesz a végén jó cserépedény belőle.
2: Mi készül most?
3: Készítünk egy szép tálat mondjuk, amit már szépen ki tudunk itt díszíteni itt a korongot.
2: Olyan sokszor megkérdezhették már, és én is tudom, megkérdeztem már nádudvariakat, hogy mitől fekete a nádudvari fekete kerámia? Mert így ugyanolyan, mint a többi.
3: Az alapanyag az egy picit ugyan más, mint az átlag anyagok, de csak a vastartalmában más. És ez kell ahhoz, hogy szép fekete legyen a végén, mert hogy az égetés technikájától lesz fekete ez a cserépedény, és tulajdonképpen ebben az agyagban történik egy átalakulás. A benne lévő vörös vasoxidot alakulnak át fekete vasoxiddá.
2: Közben készül a tál, egész jól néz ki most már. Nincs még kész?
3: Nincs, ez egy...
2: Én már átvettem volna így.
3: Köszönöm, de azért még igyekszek rajta finomítani.
2: Szóval azt mondja, hogy mire elkészül egy darab fekete kerámia, egy nádudvari fekete kerámia, az legalább két év.
3: Agyag előkészítést is beleszámoljuk, akkor ennek nagyon-nagyon sok idő kell, de ha ezt nem számoljuk, akkor is egy-másfél hét a legkisebb darab is mire el tud készülni, innentől kezdve, ami lekorongozzuk.
2: Ugyanolyan áhítattal nézi a férjét, mint legelőször?
4: Maga a látvány is olyan jó és megnyugtató.
2: Sütő Brigitta.
4: Mi születik abból az agyagrögből, amit úgy oda csap a korongjára.
2: Pedig már sokszor látta.
4: Ó, én nagyon szeretem, és fotózni is nagyon szeretem a
2: még mindig?
4: És nagyon remélem, hogy nagyon sokáig. De ha megfigyeli, hogy minden egyes mozdulat teljesen más kézmozgások kellenek hozzá, és hogy olyan varázslatos, hogy abból a összegyúrt gömbből lesz egy ilyen csoda.
2: És mindig így mosolyognak egymásra?
4: Zömében, igen.
2: Milyen egy Fazekassal élni, aki nevében is Fazekas? Mert ő jött ide Debrecenből, ide költözött, és úgy döntött, hogy a nagyvárosból ide költözik egy vályokházas épületbe.
4: Hogyha nem lenne akkora szeretet és tisztelet iránta, és olyan szakma szeretet benne, akkor talán nem is költöztem volna ide.
2: És hogy van a megismerkedés története?
4: Mit az Isten gyűjtő úton akadtunk, bukkantunk egymásra Erdélyben. Ő kerámiát, én textil gyűjtöttem, és egymás mellé álltunk, és megkérdeztem tőle, hogy tulajdonképpen te ki vagy.
2: Ilyen felvágott nyelvű, Brigitta.
4: Igen, hát muszáj volt, mert már akkor több hetes, hónapos együtt dolgozás volt, és István szerénységét muszáj volt valahogy kizökkentenem, hogy megismerjem azt a fantasztikumot, amit ő képvisel.
2: És sikerült? Kiakadt a szeme?
4: Hát ki, és azóta szerintem így összefolt a lelkünk. Ugye az ismerkedésünket követte több hónapos, folyamatos beszélgetés, ilyen órák hosszat, éjszakákon át tartó, aztán lett egy nagyon komoly barátság, és utána szerintem ez megmaradt, ez a nagyon komoly barátság, és talán így összefolt a lelkünk. Tényleg ezt minden fennhíjázás nélkül.
2: Akkor ezt a csendes, fazekas embert ön teljesen kizökkent. megmentette.
4: Remélem, hogy azért néha inspirálom.
2: Közben visszamegyek Istvánhoz.
3: Még egy nagyon pici híja van, mert ugye még egy kicsit kidíszítem.
2: Milyen eszköz kell hozzá?
3: Nagyon sok ilyen rendkívül bonyolult kis szerszámunk van itt. Tulajdonképpen minden, amivel nyomot lehet hagyni a felületen, egy pálca darab, egy fésű darab, vagy akár egy kis autókerék, ami nagyon szép kis mintákat hagyhat a felületén a tárgyaknak. Ezzel a kis pálcával szépen benyomkodom a szélét, ami díszíti is, de hát ugye elsősorban erősíti a felületét ennek a kis tálnak.
1: Az igazi szentély az a helyiség, ahol az égető kemence van. Egy vályokból készült szobányi kúthoz hasonló rendszer. Az illatok, a szagok régi időket idéznek.
3: Igen, valóban ez egy nagyon időutazásnak is nézhető dolog, hiszen ez úgy működik akár, mint sok ezer évvel ezelőtt. A fekete cserében különösebb változás nincs. Nem lehet technikailag, mert ez csak nagyon ilyen ősi körülmények között lehet elkészíteni, akár úgy, mint 7-8 ezer évvel ezelőtt. Ebben semmi változás, módosulás nincs. Ide pakoljuk be az edényeket ebbe a gödörbe, és előről pedig fűtünk alájuk fával, hát ebben a nagy kemencében akár olyan 12-15 órán keresztül is.
2: És hogyan ihlette meg azt az embert, aki ruhákat készít? Például lemvászonból a fazekassal.
4: Maga az égetés folyamata is talán az az igazi varázslás számomra. Készen van, 15 óra eltelt, ki lehet bontani másod-harmadnap, és egy fekete darab cserepet látunk, és azt így letöröljük egy rongyal, és akkor sejlik fel az igazi minta. Ugye a mat akkor lesz mat fekete, a síkált felület pedig ez a fényes, ragyogó felület.
3: És hát ezt használja végül is az ő ruháin, táskáin, ezeket a motivumokat teszi rá, és álmodja át újra textilekre ezeket, amit mi ugye évszázadok óta hozunk.
1: Az érdeklődők október 7-éig átfogó kiállítást láthatnak ifjabb Fazekas István munkáiból a Nádudvari Művelődési Házban. Ott voltunk a megnyitón.
2: Hogyan lehet összerakni egy ilyen kiállítást? Mert egy olyan művésznek, aki 35 éve csinálja, hát a padláson is van. Mit érdemes elhozni? Hogyan lehet szelektálni, válogatni?
5: Igen, ez egy különösen nehezen válogatható anyag volt, mert hogy mégiscsak egy visszatekintés az én életemre. A kezdetektől vannak itt darabok.
2: Hány éves korától?
5: 12.
2: Hát akkor a 80-as évek közepétől vannak itt dolgok.
5: És fontos nekem, és végig kísérjék az életemet, és most ezt szerettem volna ezzel a kis visszatekintéssel. Azok a nagyon fontos darabjai vannak itt az életemnek, hogy azokból is nyilván az újak mellett, amik valamiért meghatározták az én utamat.
2: Vannak olyan tárgyak, amik nagyon fontosak?
5: Igen.
2: Régiek, újak is?
5: Az új az mindig fontos, mert azzal foglalkozik az ember. A régiek meg a leginkább azért, hogy valahol vagy egy olyan kiállításon voltak például, vagy itt van, amit a kisfiamnak készítettem, a születésekor tálat. Ezek olyan meghatározó pontjai, sarokpontjai lettek az életemnek, vagy ahol egy komoly díjat nyertem azokkal az edényekkel, ami tovább építi az én utamat. Ezek nagyon-nagyon fontosak, az enyémek közül is, de a legfontosabb az mégiscsak az a generációs ív, amit ott lehet látni. Az édesapámét és a kisfiamét is, meg azt a legszűkebb családot, ami nélkül én küzdhetek az agyaggal, erőtlen lennék.

0: A fekete kerámiák és ifjabb Fazekas István munkáinak kiállítása Nádudvaron várja az érdeklődőket. A képzőművészetnél maradva vessünk egy pillantást a Szent Ferenc évforduló kapcsán megrendezett kiállításra, melyet Molnár C. Pál Assisi Szent Ferenchez kapcsolódó művei ihlettek a Rád Lépcső galériában. Mihály Janikó járta be a tárlatot Buzás Kálmánnal.
1: Il cantico della luce, a fények éneke, Molnár C. Pál és Assisi Szent Ferenc. Ez annak a kiállításnak a címe, ahol most ülünk a Rád Lépcső galériában. Egy három teremből álló kiállítás, ám sokkal gazdagabb, mint amit el tudunk képzelni. Amikor belépünk, kalitkában ugyan, de kis madarakat látunk, és oda tudjuk képzelni azt a Szent Ferencet, aki prédikál a madaraknak, és a termekben is többször látjuk Molnár C. Pálnak ezt a képét. Hogyan született meg ennek a kiállításnak az ötlete?
2: 2 évvel ezelőtt volt egy Klebersberg kiállításunk, ezt követően pedig a nagy látogatottságra és érdeklődésre való tekintettel a Klebersberg kiállítás Róma falát felújítottuk és újra terveztük. Ennek a kiállításnak a középpontja már Molnár C. Pál volt. Ilyen módon egyenes út vezetett ennek az évfordulónak a kapcsán Molnár C. Pál és Szent Ferenc kapcsolatához.
1: A kiállítás 3 térbe vezeti a látogatót. Kérem, hogy beszéljen arról, hogy mi volt a szempont, hogyan alakították ki ezt a 3 teret.
2: Egy ember életét mutatja be ez a kiállítás, Assisi Szent Ferenc élettörténetét. A történet abban a teremben kezdődik, ahol a falon egy csuhát láthatnak. Ez a Regula története. Szent Ferenc és a Regula szorosan összefonódtak. De hogy egyáltalán a Regula fogalom mit jelenthet a mai világban, azt csak képiséggel tudtam megjelenteni. Egyfajta rend a térben, és egyfajta rend a fejekben. A másik dolog, ami nagyon izgalmas ebben a térben, Szent Ferencet, mint költőt is számon tarthatjuk, a naphimnusz. A naphimnuszt megjeleníteni ezen a kiállításon nem volt könnyű, hiszen ilyen művet nem találtam a Molnár C. Pál művek között, ezért szimbólumokat vettem elő Molnár C. Pál művei között, a holdnővérről, a napfivérről, a halálnővérről és a víznővérről. Ezek a művek legalábbis a látogatók szerint helytállóak, és odahozzák azt az érzést, amit oda kellett hozni ebbe a térbe. Nem elfeledkezve a prédikáló Szent Ferencről, akinek a Fioretti művében oly kedvesen megjelenő, kis madárkáknak, pacsirtáknak szóló prédikációt is megjelenítettük valamilyen módon. Ami izgalmas ebben a történetben, hogy a képek egy jelentős része a Molnár C. Pál múzeumi gyűjteményből való, egy másik része nem is csekély, különböző templomokból, illetve magángyűjteményekből származik. Ez a gyűjtemény, ami itt együtt van most, eddig együtt még soha nem volt látható.
1: Az egyik tárlóban látjuk Molnár C. Pálnak a Fiorettihez készített képeit, és most olvastam, én se tudtam eddig, hogy ezzel ő milyen magasrangú elismerést nyert.
2: Molnár C. Pál és Szent Ferenc közötti kapcsolat alapvetően lelki kapcsolat volt. Ezt azonban megerősítette az a gondolat is, ami megjelenik Molnár C. Pál egész életében, hogy amikor Szent Ferenc tematikával dolgozott, festett, gondolkodott, minden alkalommal nagyon jelentős kitüntetéseket gyűjtött be. A Vatikánnak az éppen 100 évvel ezelőtt, 1926-ban kiírt pályázatára az ő műve, amely itt látható eredetiben a galériánkban, nyerte meg a pápai pályázatot. A másik, ugyancsak 1926-os história, ahol is egy New Yorki Limited Edition társaság, kiadó, megkívánt jelentetni ezen évfordulóra egy Szent Ferenci művet, a Fiorettit, az én kis kertecskéimet, amihez pályázatot írtak ki grafikus munkához. Ezt a pályázatot ugyancsak Molnár C. Pál nyerte meg. Érdekességképpen elmesélem, hogy bár nagyszerű alkotó volt, egyetlen egy probléma adódott, amikor értesítették a pályázat elnyeréséről, hogy még soha nem metszett fát. Így aztán erre 6 hetet kapott a kiadótól. Meg is tanulta, és ezzel újra megnyert egy nagy pályázatot. Egy későbbi munkájáért megkapta az Art Ecclesia díjat, amit oly kevés művész kapott meg Magyarországon.
1: Nézzük meg akkor a második terem, hogyan viszi tovább ezt a gondolatot, amit az első terem indít.
2: Az első teremben összetalálkoztunk már a kicsinke madárkákkal, akikkel Szent Ferenc igen jó kapcsolatban volt. Prédikált is nekik. Ezeknek a festményeknek a variációival jól összetalálkozhattunk, és ahogy megyünk át a kiállító terem központi termén, a belépő termén, összetalálkozhatunk egy kalickával. Ez a kalicka az én barátomé, kiállító terünk támogatójáé, aki nagy szeretettel és szívvel odaadta ezeket a madarakat. 7 darab gyöngygalamb látható. Csodák csodája, az emberek, akik belépnek ebbe a galériába, elsőként megszólítják a madarakat. Az első mondat így szól, hátti, és a galambok érdekes módon feléjük fordulnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a misztérium, amit Szent Ferenc üzent nekünk, maga a valóság. Az emberek és az állatok tudnak egymással beszélni, ha szeretettel fordulnak egymáshoz. Ugyanebben a térben van egy különleges kép, amit főképnek helyeztem el itt, Szent Ferenc és a gúbiói farkas története. Egy valódi üzenet az én véleményem szerint a mának, amikor Szent Ferenc a támadó, haragos és dühös farkast megszelídíti, táplálja a következőkben, és innentől kezdve a társává válik.
1: A harmadik terem Szent Ferenc utolsó éveihez kapcsolódik, a stigmatizációhoz és a mennybe menetelhez.
2: Ferenc utolsó életszakaszához jutunk el, ahol összetalálkozunk a stigmatizációval. Ebben a teremben egy kis kápolnát rendeztünk be az ő emlékére és tiszteletére, ahol ugyancsak megjelenik a prédikáló Szent Ferenc. Ez a kép érdekességképpen mondom Zamárdiból a templom oltárképe. 3 egészen különleges Molnár C. Pál képet láthatunk a megfeszített Krisztusról, illetve a szenvedő Krisztusról, valamint elhelyeztünk picinke kis fametszeteiből kinagyítva, ezt a hangulatot megerősítve Molnár C. Pál grafikákat. A mennybe menetel nagyon különleges módon jelent meg a kiállításunkban, ahol soha nem látott freskókat mutatunk be. A templom pedig Battonyán van, Molnár C. Pál szülő városában, ahol egy óriási úgynevezett parasztkatedrális épült. Klivényi prépost úgy gondolta, hogy ne csak oltárkép kerüljön Molnár C. Pál által ebbe a katedrálisba, hanem mennyezeti freskók. A mennyezeti freskók tervét nagyon gondosan, nagyon sok vázlattal előkészítette Molnár C. Pál, azonban sajnálatosan a II. Világháború félbeszakította ennek lehetőségét. Most ezen alkalommal megjelenítjük, és a nagy közönségnek bemutatjuk, mégpedig egy mennyezeti vetítéssel a freskók valóságméretben láthatóak.
1: Milyen rendezvények kapcsolódnak ehhez az Assisi Szent Ferenc kiállításhoz?
2: Talán a legjelentősebb rendezvény az, hogy ez a kiállítás szokatlan módon egy adott időpontban változni fog. A változás pedig azt jelenti, hogy Szent Ferenc életéből a Greccio történetet nem meséltük el ebben a térben most, viszont szándékozunk. A greccioi történet, ami tulajdonképpen a betlehemezés megalapozása, és ezzel kapcsolatosan nagyon sok műtárt készült Molnár C. Pál ecsetéből, így aztán nagy örömömre szolgál, hogy egy részét a képeknek lecseréljük. Szinte egy új kiállítás fog bemutatkozni november 17-e után. Ezen kívül lesznek rendezvények, többek között Csillag Péter, Molnár C. Pál unokája tart október 8-án 17 órai kezdettel előadás Szent Ferenc és Molnár C. Pál kapcsolatáról, valamint október 15-én Sipos Endre művészetfilozófus tart egy rendkívüli könyvbemutatót, amely az értékérzetekről szól, Szent Ferenci és egyéb korabeli szerzetesi idézetek kapcsán a jelenlegi lelki állapotainkról.

0: A Fények éneke kiállítás ingyenesen látogatható december végéig a Rát lépcső galériában. Műsorunk hátralévő részében az irodalomé a főszerep. Homérosz Odüsszeiája most az Egri Harlekin Báb Színház előadásában kell új életre. Homérosz, mint egy ifjúsági interaktív báb előadás. Az Odüsszeia, mint önismereti utazás. Pilisi Csenge járt utána, hogyan lehetséges ez.
1: Elég, megmondta Kirké,
2: hogy...
1: Kirké, tudod, a szép hajú istennő, aki ilyen varázsfüzeteket készít.
2: Igen, Proteusz, tudom, hogy ki Kirké.
1: Megmondta Kirké, hogy Héliosz napisten irgalmatlanul megbüntet bennünket, hogyha hozzányúlunk a szent és sérthetetlen marhájhoz.
3: Hogy írta át az eredeti művet? Hogyan lehet megszólítani a mai fiatalokat?
4: Homérosz eposza a terjedelmét tekintve is egy hatalmas anyag.
3: Mondja Madák Zsuzsanna, az előadás rendező dramaturgja.
4: És nekünk két tanórányi idő áll rendelkezésünkre, szóval nagy kihívás volt megragadni azt, hogy mi legyen a középpontban. Kalipszó szigetére helyeztem a történetet, három szereplünk van, Kalipszó, Odüsszeusz, illetve Proteusz, aki egy tengeristen. Ő eredetileg nincs benne Homérosz eposzába, de mivel ő egy olyan isten, aki mindent tud, de nem szeretné elárulni az igazságot, ezért csak akkor árulja el, ha elkapják, és ilyen alakváltó, tehát mindenféle alakot fel tud venni. Ez nagyon inspiráló volt ez az alak a drámába, így hát őt beemeltem. És akkor tulajdonképpen Odüsszeusz Kalipszónak meséli el ezeket a történeteket, így elevenedik meg Odüsszeusznak a története, vagy pontosabban a történetei. Azt lehetetlennek gondoltam, hogy mindent elmesélni az Odüsszeából, tehát lehetetlen ezt egy 90 perces időkeretben úgy, hogy teret szeretnénk adni a résztvevőknek. Tehát, hogy ez nem is lehet cél. De ez a helyzet, ez a drámai szituáció, ez lehetőséget ad arra, hogy retrospektíve felidézzük ezeket a történeteket, amely egyébként az eredeti Homéroszban is így van, csak ott a fajákoknál meséli el Odüsszeusz a történetet. És így a történetek kerültek igazából a középpontban.
3: Milyen technikával mondják el ezt a történetet?
5: A tárgyanimációt használunk ebben az előadásban.
3: Mondja Inoka Péter, aki Odüsszeuszt játsza.
5: Szerintem abszolút vannak olyan részek, amik élőszereplősek, de hogy nagyon nagy hangsúly van egyébként a tárgyakon, hiszen azon keresztül meséljük el tulajdonképpen ezeket a történeteket. Nincsenek kimondott olyan bábok, amiknek szája, szeme, keze, lába van, hanem tárgyakat keltünk életre, és ezáltal ismerjük meg ezeket a történeteket.
3: Akkor itt a fantáziának, vagy itt is a fantáziának elég nagy szerepe van.
5: Igen. De szerintem nagyon bravúrosan van kitalálva, szóval, hogy nagy segítséget kapnak a diákok, tehát teljesen érthető.
3: Mennyire vevők a mai fiatalok? Megszokták ezt az interaktivitást? Könnyebb őket bevonni most?
5: Mivel mi mégsem egy tanórán beszélgetünk, mégsem tanárokkal beszélgetünk, de felnőttekkel beszélgetünk, szerintem ezért izgalmas lehet nekik. Ezt az ember általában értékeli tinédzserként, hogy valaki partnerként beszél vele.
3: És még jegyet se kapnak.
5: És még jegyet se kapnak rá. Szerencsénk van, akkor nagyon élvezik az előadást is.
4: Arról gondolkodunk az alkotói folyamat során, és arról szeretnénk gondolkodtatni a nézőinket is, hogy mi a szerepe a történeteknek abban, hogy megismerjük önmagunkat. És tulajdonképpen ezt elég aktuálisnak gondoljuk, hiszen folyamatosan történeteket posztolunk magunkról. És hát azt kutatjuk tulajdonképpen, hogy ezek a történetek, amik rólunk szólnak, azokból mások meg tudnak-e bennünket ismerni. Hány történetből lehet valakit megismerni, meg lehet egyáltalán ismerni valakit történetekből, illetve tudom, akár másokat befolyásolni az, hogy milyen történetet osztok meg magamról, illetve hogy ezek hogyan hatnak vissza rám, tehát én folyamatosan bizonyos típusú történeteket mesélek magamról, azután hogyan hat vissza rám. Ezeket a kérdéseket boncolgatjuk az előadáson keresztül.
3: És akkor itt be lehet kapcsolni a fiatalokat is, hogy ki is vagyok én, milyen utat is fogok bejárni, egyáltalán hogy ismernek meg a társaim.
4: Pontosan, és hát tulajdonképpen ugye a történetünk középpontjában, vagy az Odüsszea középpontjában egy középkorú férfi áll, és most azért úgy elég sokat beszélnek arról, hogy a középkorú embereknél tapasztalható válság, vagy identitáskrízis, az nem áll olyan messze attól, amit a kamaszok megtapasztalnak. Tehát tulajdonképpen nagyon sokszor egybeesik, hogy krízisben vannak a szülők és a gyerekek is, és mindenhol egyfajta átalakulás van. Tehát tulajdonképpen Odüsszeusz se tudja igazából, hogy mit akar. És tulajdonképpen ugye, hogy a célkorosztályunk is éppen egy olyan életkorban van, amikor próbálja leptapogatni, hogy ki is ő, mi a dolga a világban, hol a helye a világban, ki vagyok én, az vagyok, ahogy a többiek látnak engem, vagy mennyire áll messze attól, amit én gondolok magamról. Itt összeér Odüsszeusz a kamasznézőinkkel.

0: Aki kedvet kapott Homérosz történetének újragondolásához, Egerbe érdemes ellátogatnia. Hogy úgy mondjam, egy másik irodalmi klasszikus Csinszka, Ady Endre múzsája. De mit tudunk az ő életéről mondani, ha nem Ady Endrét kérdezzük? Bonca Berta, azaz Csinszka, ezer arcát ismerhetjük meg a Petőfi Irodalmi Múzeum új kiadványából. Ez a kötet az első olyan fotóikonográfia, amely egy legendás női alkotó teljes fellelhető fényképanyagát és személyes relikviáit mutatja be. A 106 képet Csinszka saját leveleiből, verseiből és kortársai visszaemlékezéseiből származó idézetek teszik teljessé. Kádár Dóra a szerkesztővel, Zeke Zsuzsanna irodalomtörténésszel beszélgetett.
1: Hogyha Bonca Bertáról, tehát Csinszkáról, a fotóiról és a fotográfiához fűződő viszonyáról beszélünk, nem is kell nagyon messzire mennünk, hiszen Ady Endrével való kapcsolata is fényképekkel kezdődött. Fényképcsere berement az első levelezés alkalmával, ugye?
2: Igen, akkor Csinszka, Bonca Berta még Svájcban egy lánynevelő intézetben tanult, onnan írta első levelét Ady Endrének. A levélben verspróbálkozásokat küldött a költőnek, szíves bírálása véget, és kíváncsi volt a véleményére, és ebből látni is, hogy Csinszka nem Ady feleségeként kezdett el verseket írni, hanem már korábban diáklányként próbálkozott versírással, és valóban rögtön az első levélváltásokkor küldött Adinak fotót, viszont Ady fotóját küldte el dedikálásra.
1: A híres Székely Aladár felvételt, a könyöklős Ady képet?
2: Igen, valószínűleg a könyöklős Ady kép volt a borítékban, amelyről Ady azt írja, hogy hát bepiszkolódott a postán, és küldött vissza cserébe egy másikat, ami valószínűleg egy nagyobb méretű felvétel lehetett. De a levelezésüknek a kezdeti stádiumában Csinszka is küldött fotót önmagáról, és hajtincset is cseréltek a költővel. Ebben a könyvben, ami most megjelent, egészen Csinszkának a gyerekkorától láthatunk fotókat haláláig a temetéséig. Igyekeztünk összegyűjteni az összes fennmaradt felvételt, ami közgyűjteménybe került, vagy akár magánkézben fellelhető, és a folyóiratokban megjelent képek is helyet kaptak ebben a kiadványban.
1: Együtt vizsgáltad a kéziratos hagyatékot, a leveleket, a verseket, a memoárokat. Ezek voltak éppen összekapcsolódnak, hogyha Csinszkát idézzük.
2: Igen, azt gondolom, hogy Csinszkának az ego dokumentumai között elég könnyű átjárás van, hiszen memoárjaiban találhatók versek, levél is helyet kapott ezekben a füzetekben. Volt, hogy levelét versbeszedve, rímelve írta meg a címzetnek, és valóban több alkalommal a borítékban ott volt egy-egy fotó önmagáról. Nagyon sokszor a fotó mellett szerepel Csinszkának a kommentárja is, ő hogy látja önmagát. Nagyon érdekes ezeket az írásokat megfigyelni, hiszen gyakori, amikor azt írja, hogy nincs jobb fotója, ezért nem küld képet, helyette inkább bemutatkozik, leírja, hogy ő most hogy néz ki.
1: Igen, ebben a sorban nagyon érdekes az egyik levél, amelyet Dénes Zsófiának, Ady volt menyasszonyának írt, akkor, amikor már Ady Endrének a menyasszonya lett, és ebben azt írja, hogy Zsukának egyébként egy másik képet szándékozott küldeni, de azt már elküldte Bölöni Györgynek és Itókának, ezért aztán ezt a fotót mellékeli.
2: Igen, gyakori az, amikor konkrétan így utal egy-egy képre is, és talán ez a könyvnek is egy érdeme, hogy nem csak a fotókat tartalmazza, hanem azokat a történeteket is, amelyek kapcsolódnak ezekhez a bizonyos fotókhoz. Sok helyen idézetekkel egészítettük ki Csinszkának a leveleiből, memoárjaiból, amelyek kifejezetten a fotóhoz kapcsolódnak, vagy a megjelenéséhez, az öltözködéséhez, vagy éppen arra utalnak, hogy hol vásárol kalapot, hogyan fésüli a haját, több ruhát is tervezett magának. Azt gondolom, hogy annyira nem lehetett befolyásolni, de valószínűleg ő is igyekezett megfelelni időnként az írófeleség szerepnek is.
1: Csúcsán, a gyermekkor helyszínén, ahol a nagymamával élt, ahol először Ady Endrével is találkozott, szívesen fényképezett maga Csinszka is, ugye?
2: Igen, amikor Ady Endre meglátogatta őt Csúcsán, akkor készített Adiról fényképfelvételeket, és erről a levelezésben olvashatunk Adinak utal arra, hogy éppen kidolgozza ő maga ezeket a fotókat, és majd elküldi neki. De olvashatunk arról is, hogy éppen egy beteg kislányról készít felvételeket Csinszka, szóval volt fényképezőgép a családban, vagy lehet, hogy akár volt egy saját gépe is, amivel időnként készített felvételeket. És ezek a fotók bekerültek a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárának a gyűjteményébe.
1: Odalapoztam egyébként a könyvben ahhoz a részhez, amely egy egy a Boncavárat megörökítő képes lapot idéz föl, üdvözletet Csucsáról, és itt van egy kicsike írás Bonca Berta leveléből egy idézet 1913 végéről, hogy itt csodaszép az ősz, ilyenkor, ha eszközeim és hivatottságom lenne, tudnék művész lenni. Így azonban nem vagyok senki semmi. Ilyenkor vannak a legigazibb érzéseim, ilyenkor vagyok beszámíthatatlan, szinte részeg a sok szépségtől, ami körülvesz.
2: Konkrétan ezen a felvételen, amit képeslapként küldtek el, látni, hogy Csinszka Csucsán a kertben, a kastély előtt egy festőállvány előtt áll. Valószínűleg igen, már Csucsán is rajzolt. Egy-két korai rajza is fennmaradt, de leginkább azt gondolom, hogy szintén a leveleire visszatérve, a levelek azok, ahol legjobban megmaradt az ő képzőművészet iránti érzékenysége is, hiszen egy idő után nagyon sok apró rajz jelenik meg a sorok között, vagy sokszor akár egy-egy levelet illusztrálva küldött el a címzetnek.
1: Székely Aladárt már az imént említettük, ő nagyon híres portréfotós volt, házaspárként is fotózta Adit és Bonca Bertát, sőt a nagymamát is megörökítette, de egyébként a Márfi Ödönnel kötött házassága idején is készültek műtermi képek.
2: A Székely Aladár fotók közül talán egyet emelnék ki, ami a könyv borítójára is került. Csinszke egy fehér ruhában látható ezen a felvételen, kalapot visel, és zsebretett kézzel áll. Ez egy 1916-os felvétel. Nyakában egy színes kendő látható. Ez a felvételen nem látszik, hogy színes, hiszen fekete-fehér, viszont ez a kendő bekerült a Petőfirodalmi Múzeum gyűjteményébe, és ebből látható, hogy egy ilyen nagyon erős, rózsaszínes, magentás árnyalata van a kendőnek. És azért is emeltük ki borítóra ezt a felvételt, hiszen, ahogy említettem, Csinszka nagyon elégedetlen volt a fotóival. Amikor elküldte egy-egy ismerősének, akkor általában leírta, hogy ez nem jól sikerült kép, majd ha lesznek jobb fotóim, akkor küldök jobb fotókat, inkább most nem is küldök fotókat. Erről a képről írja azt a fennmaradt fotók közül, hogy ez jó, de nem mindig vagyok ilyen.

0: Ady Endre szerelmei az iskolai tananyag részei. De feltette-e valaki a kérdést, hogy mi lett volna, ha az adott fordulóponton más döntést hoznak? És általában milyen lehetséges kimenetelei vannak egy párkapcsolatnak? Ki mit tenne egy megcsalt feleség helyében? Szabó Borbála könyve, a házasságlabirintus, játék és regény egyszerre. Itt nem az író irányítja az eseményeket, hanem az olvasó. Ő hozza meg a főszereplő helyett a kisebb-nagyobb döntéseket, amin az élete és boldogsága múlik. Eldönthetjük, hogy kinek a szemszögéből éljük tovább a történetet, és merre folytatódjanak az események. Az interaktív regényről Olá Andrea kérdezte a szerzőt.
1: Én általában formákból szeretek indulni, mert nagyon ritkán van egy témát, annyira érzek, hogy na, ezt meg kell írni, általában a forma hozza nekem a témát. És ez a lapozgatós zsáner könyv, ez már a 90-es években egy ilyen fantazi változatban a mi gyerekkorunkban berobbant, kalandjáték kockázat sorozat, az első a Halállabirintus volt az első kötet, és hát én teljesen extázisban voltam, hogy a ráhatásom van a történésekre, szóval, hogy az olvasóként annyira megérintett, vagy hogy még akkor is ez a fantazi világ annyira nem izgatott az orkok és trollokat legyőzni, de hogy maga a formátum, meg hogy a szerkezet, hogy mennyi minden szál lehet, tehát magát azt elkezdtem, föl is rajzolgattam. Tehát, hogy maga a szerkezet érdekelt, és ezt már nagyon régen terveztem, hogy valamilyen témában írok egy ilyet. Csak arra gondoltam, hogy nagyon izgalmas lenne, hogyha a téma meg a forma egy picit, mintha ütné egymást, hogy lenne ez a feszültség, hogy ez a fantasy zsáner, ami alapvetően inkább egy ilyen játék, és semmiképp se egy ilyen elmélyülős forma, azt összekötni egy ilyen mély, már ilyen túlbeszélt, érzelmes és drámai témával, mert a kettő akkor így egymást tudná inspirálni, vagy ilyen jó hatással lenne egymásra. Úgyhogy ezt konkrétan már azért tervezem néhány éve, csak hát amire sorra került a feladatok között, az most lett kész.
2: Hogyan alakult ki, hogy egy ilyen tönkrement házasság történet legyen éppen az alap? Egyrészt, másrészt pedig, min múlik az, hogy hány felé ágaznak az utak?
1: Hát nem egy tönkrement házasságot akartam megírni, hanem azt a drámai helyzetet, ami egyébként az én családomban, amikor gyerek voltam, megtörtént, hogy egyszer csak kiderült, hogy apukámnak van egy másik nő az életében, és akkor onnantól tulajdonképpen felrobbant a családunk. Igazából erre is kérdezek rá ebbe a könyvben, hogy mennyire vannak választásaink, vagy mennyire vissza a helyzetnek a lendülete, vagy a törvényszerűsége, hogy azt tűnt fel, hogy aki mesél ilyesmi történetet, mindig nagyon hasonlóan zajlik, és nagyon hasonló érzéseket élnek át a résztvevők, innen is, onnan is, hogy mennyire van valójában döntésünk, és mennyire sodor ez az egész, mennyire függünk a másik döntésétől, vagy hogy annak függvényében tudott-e volna anyukám, mert az ő esetében nagyon tragikus lett a helyzet, hogy ő rosszul választott, különböző új férfiak kerültek a képbe, meg az alkohol, és akkor 15-17 év alkoholizmus után ő meghalt. Gyakorlatilag az ő neki azt láttam, hogy onnantól borulnak a dominók, és ő azt fogadkozott, hogy ő neki nincs más választás, és ez már nekem gyerekként is úgy megkérdőjeleződött, vagy legalábbis feltevődött a kérdés, hogy biztos, hogy nincs-e. Mert hogyha máshogy válasz, nem éreztem azt, hogy nála ez az alkoholizmus, ez például egy ilyen törvényszerű, hanem hogy volt az az érzésem, hogyha úgy egyszer azt mondaná, hogy most ez van, de én ebből kimászom, vagy segítséget kérek, akkor ne lehetett volna ez teljesen máshogy, és akkor itt lenne most nagymama a négy gyerekemnél, de hogy nem így lett, és hogy ez akkor is érdekelt, hogy van-e mozgástörünk, vagy hiszek abba, hogy van, és ebben a könyvben végre kipróbálhattam, meg az is nehéz, hogy az életben ugye nem lapozhatsz vissza, hogy hát azt kellett volna csinálni, és hogy itt meg igen, tehát hogy ez játék is, és véres élethalál, de játék. Szerintem van választásunk, kérdés, hogy mindig tudjuk-e, hogy előre látjuk-e, hogy mi a jó választás. Tehát, hogyha kedves vagyok és megbocsátó, nem biztos, hogy jobb vége lesz, mondjuk egy ilyen drámai helyzetnek, ahol kiderül, hogy engem megcsaltak. Ha én ezt valahogyan elfogadom és nyugodtabban kezelem, hogy jobb lesz, mint hogyha drámázunk és végre borul a bili és minden robban. Tulajdonképpen számomra is egy ilyen felfedező út volt, tehát nem egy ilyen nagy tudást akartam átnyújtani az olvasóknak, hanem én magam is kérdeztem, és hogy minden szálon úgy mentem, hogy nekem is felfedező út volt, hogy hova lyukadunk ki.
2: Végülis Piroskának, a főhősödnek van egy ilyen útja, amikor ő is az alkoholizmusban menekül, és aztán meghalt, tehát van egy ilyen kimenete a regényednek, és van még számos más kimenete is. Jól gondolom, hogy neked az olvasóval is számot kellett itt most vetni, vagy ő volt egy plusz hősöd, mert hogy nem mindegy, hogy hogyan dönt akkor, amikor a párterapeuta azt mondja, hogy hát tulajdonképpen a feleség is tehet arról, hogy a Barnabás, a férj beleszeretett egy 20 éve fiatalabb, egy 30 éves színésznőbe, és akkor eldöntheti az olvasó, hogy elfogadja ezt, vagy pedig dühösen azt mondja, hogy ez butaság.
1: Hát ez egy érdekes kérdés, és a személyiség struktúrákra vezet vissza tulajdonképpen, hogy az, hogy van egy döntésed, meg van egy karaktered, ez hogyan függ össze a való életben. Tehát hogy azt gondoljuk, hogy valaki nagyon temperamentumos, azért mindig így vagy úgy vagy amúgy dönt. És én meg azt vettem észre, és részben ennek a könyvnek köszönhetem, hogy erre rádöbbentem, de már gyanús volt korábban is az életben, hogy egy döntés, amit ezért vagy azért hozol, miért iszol meg még egy pohár bort, vannak szinte véletlenek, hogy ugye arra mész, és onnantól te az az ember vagy, aki már berúgott egyszer, vagy kétszer, vagy háromszor, vagy az az ember vagy, aki már ott hagytad a három gyerekedet, vagy két gyerekedet itt a regény esetében, meg a feleségedet, tehát hogy maga a döntés is egyszer csak rajzol egy karaktert. A döntések is meghatároznak minket, és a karakterünk is valamennyire meghatározza a döntéseket, de hogy ez a 11 vége van a könyvnek összesen, 11 féleképpen ér véget az életed, mint olvasónak, és hogy ez a 11 piroska, azok szinte nem is hasonlítanak egymásra. Ez azt jelenti, hogy a döntések is megváltoztatták, nem egy állandó karakter volt, és meg nyilván az olvasónak is a habitus, a döntése beleszól ebbe. Mindenki úgy olvassa, általában azt szokták mondani, hogy először úgy dönt, ahogy ő döntene az életbe.
2: Zsigerből.
1: Aztán kipróbálja, hogy hogy döntene, ha nem én lennék én, és ez egyébként egy jó dolog, hát sokszor eszembe jut nekem is, hogyha most nem én lennék én, hogyan leordítanám azt az akárkit, akire most ideges lettem, de hát én egy úrinő vagyok, nem csinálom, tehát hogy néha felszabadító kipróbálni olyan viselkedést, ami nem én vagyok. Pont ez az izgalmas. Azért ez a mindenki története, tehát ez annyi mindenkivel megtörtént, nekem annyian mesélték, szinte minden szálban egy barátnőm, egy ismerősöm, egy rokonom, egy valakim története van benne, és hogy nagyon hasonlóan zajlanak, és mégse teljesen, mert hogy mégis máshova lyukadunk ki. De hát mondjuk sokszor van, hogy az olvasók erkölcsből döntenek, hogy hát szégyelje magát, ez így helyes, mert az életemben ezt már megtanultam, rájöttem, ilyen nagy igazságai vannak az embernek ebben kapcsolatban, és hogy úgy döntenek, de hogy közben például az Anna Kareninát kikölcsönzöd a könyvtárból, nagyjából tudsz róla a dolgokat, tehát nem azt szeretnéd, hogy minden oké legyen, tehát az ötödik oldalon már kibéküljön Anna a férjével, és ne legyen regény, hanem hogy milyen ez a regény, ahol ezek a dolgok megtörténnek. Tehát, hogy sokszor a regényben olyasmit akarunk átélni, vagy a művészetben, ami meredekebb, mint a saját életünk, kipróbálnánk, mint egy ilyen oltás a betegségek ellen, egy picit megkapom, de nem halok bele. És erre jó a művészet, sokkal többet átélsz, mint egyébként, sokkal többet tudsz kockáztatni, vagy mersz. Úgyhogy ez végül is egy novella füzér, ahol különböző meredekségű csúszdákon próbálkozhatsz.
2: Egy hagyományos regényben ezért nekem kötelező elolvasnom azt, hogy mit gondol a szerető, hogy milyen, hogy honnan jött, hogy miért zúz szét házasságokat, nem először, de itt ez az én választásom, és nem tudom, hogy akarom-e megtudni, hogy mi az ő nézőpontja.
1: Ez úgy indult ez a regény, hogy tudtam, hogy ez regény lesz, de hogy az Indexen volt egy 12 részes sorozat ebből, ahol az olvasók maguk szavazhatták meg, hogy már is az első választás ott az volt, hogy szerető leszel, vagy feleség. Ott az első részben egy picit adok a szerető karakteréből is, leírom, hogy vele mi van nagyjából. Tehát ilyen egyforma súllyal vannak, és persze az erkölcsi szavazók a feleséget szavazták meg, vagy akik szerető volt, az nekem privátban, hogy ő az volt, de nem akarja ezt felvállalni az interneten több okból, de azt választották, hogy feleség. És de én úgy akartam megírni a regényt, hogy szerető feleség, hogy rögtön az elején választhatsz. De olyan nagy volt a történet, olyan vastag lett így is a regény, hogy úgy döntöttem, hogy ez a következő rész, tehát hogy lesz egy másik regény, és nem tudom, eljutottál-e oda, hogy van egy átjárás a másik regénybe egy ponton, hogy helyet cserélhet a feleség és a szerető, mikor te, mint feleség már annyira vágysz arra, hogy az a lány legyél, akit ennyire szeret ez a férfi, a férjed, akkor én felajánlom, mint egy ilyen varázsló, hogy tessék, akkor cserélhetsz, és akkor legyél az. És helyet cseréltek, és át tudsz jutni a másik regénybe éppen ezért, hogy megéld azt is, ami az ő szempontja, illetve van egy lehetőséget, hogy beszélgess veled. Tehát, hogy ez igazából pár regény lett belőle, és majd most írom a következőt.
2: Nem beszéltünk még Barnabásról, ugye a férfi főhősről, aki felelősségteljes pozícióban van, nőgyógyász, és nem nagyon tud szabadulni ettől a szerelemtől.
1: Van ilyen helyzet, hogy tehát ez a 20 éves házasság, én is egyébként abban élek. Ez egy nehéz dolog, mert hogy néha azt érzem, hogy egymást mi látjuk a legkevésbé, szóval annyira megszoktuk egymást, meg annyira régen vagyunk együtt, hogy az, hogy valaki milyennek látja a férjemet, vagy engem, az újdonság, vagy egyszerűen jobban lát, tisztában lát, mint hogyha már 20 éve nézed ezt a valakit. És szerintem ebbe szeret bele igazából ilyenkor egy ember, ebbe az új önmagába is, aki újra elmesélheti a gyerekkorát, újra izgalmas, újra látnak benne valamit, amit a házastársa nem. És ugye az nem tud megújulni maga a házasság, vagy valahogy nem tudja, akkor ezáltal a feleség is egy picit meglátni, hogy milyen csodálatos, akkor ez nem sok esély van, meg különben az is kérdés, hogy érdemes-e, szóval ez egy kemény kérdés, de hogy érdemes-e 20-30-40 évig úgy élni, hogy már csak ez van, hogy tulajdonképpen szeretjük persze egymást, meg a megszokás, meg a közös, mit tudom én, családgyerekek, de hogyha nem látjuk egymást, hogy akkor érdemes-e, hogy nem túl hosszúak-e a házasságok ma, amikor ilyen sokáig élünk, hogy egy ilyen 50-60 év az nem jelenti feltétlenül azt, hogy tönkretesszük egymást, vagy hogy valami olyan énünk születik meg a házasságban, amit mi nem szeretünk. Tehát, hogy általában azért lép ki valaki, mert azt az énjét nem annyira szereti, és megvan ennek a csapdája, hogy ki akar lépni, és azt hiszi, hogy magából is kilép azzal, de hát nem lép ki magából. Barnabásnak is megvan itt nyilván a küzdelme, amit majd onnan fogunk jobban látni, de a szerető oldaláról jobban látható majd a Barnabás valódi küzdelme. Sok olvasó mondta, hogy ő nem bírná elolvasni a szeretőt, mert annyira benne van az életébe ilyesmi történt, és hogy nem érdekli, nem fér be a lelkébe most egy másik embernek a szempontja. Ez, hogy a sorsunk közös, és hogy főleg ilyen nők közötti rivalizás, talán ez érdekel legjobban engem ebbe a témába, hogy tudunk kilépni magunkból, és hogy van az a pont, amikor ugye megengedem a piroskának, hogy Liza legyen, és akkor visszanézem magára, és akkor meglátja, hogy milyen szép. Például érdekes, amit a főhősünk nem úgy érez magáról, mert ő vesztesnek érzi magát. Szóval az egymást hogyan látjuk,

Szabó Borbála beszélt a Házasság labirintus című könyvéről. A mai súgójukban az egri régészettől indultunk, jártunk a hajdúságban fekete kerámiák között, a Rát lépcső galéria Szent Ferenc kiállításán, a Harlekin Báb Színház Odüsszeia előadásán, és beleolvastunk a Petőfi Irodalmi Múzeum új csinszka könyvébe, illetve Szabó Borbála Házasság labirintusába. Ezekkel a kulturális javaslatokkal készültünk mára, tartalmas töltekezést kívánunk önöknek is!

0: Tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Orgona és hegedű különleges találkozása. Szamosi Szabolcs Lisztdíjas orgonaművész és Pál István Szalonna Lisztdíjas népzenész közös koncertje a Hajnalcsillag Debrecenben, Pécsett, Szegeden és Budapesten a Filharmónia orgona bérleteiben. Ne hagyja ki! Részletek és jegyek filharmónia.hu.
2: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Egy ház és rengeteg titok. Kristóf csak egy szivárgás forrását keresi, de valami sokkal nagyobbat talál. Reisz Gábor új filmje Egyetlen péntek délután történetén keresztül mutatja meg, milyen gyorsan felbojdulhat egy egész lakóközösség. Földszint. A Velencei Filmfesztivál után már a mozikban.
4: Zongora és cimbalom idézi meg a modern zene egyik legfontosabb előfutára, Liszt Ferenc kivételes művészi világát a Liszt ünnepen. A cimbalom hangzása Liszt számára különösen fontos volt, magyar identitásának egyik szimbólumát látta a hangszerben. Fülei Balázs és Szalai András a zeneszerző kései zongora műveit cimbalom zongora átiratokban szólaltatják meg, hogy újszerű jelentéssel ruházzák fel Liszt hallatlanul eredeti darabjait. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
0: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra. Mesterek órája. Hírességek. Legendás előadó művészek.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerkesztő kollégám Ottmár Dávid és a hangmérnök Szabó Péter nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Mai összeállításunkban Jordi Savai vezényel és Viola da Gambán játszik. Összeállításunk első részében közreműködik a La Capella Reial de Catalunya. Vezényel Jordi Savai, a felvétel helyszíne Cardona, a kastély. Szóljon először Luis de Milán műve, Pavan és Gagliarda. A felvétel 1987-ben készült.

elhangzott Luis de Milán, Pavan és Gallarda. Előadta a La Capella Real de Catalunya. Tolmácsolásukban most egy ismeretlen szerzőműve következik. Conchela Lavare. Közreműködik Montserrat Figueras, szoprán. A felvétel 1995-ben készült.

ismeretlen szerzőművét hallottuk, Conquela Lavari. Szólót énekelt Montserrat Figueres szoprán. A La Capella Real de Catalunya előadásában most hallgassuk egy ismeretlen szerző táncát, Danza Alta, vezényel Jordi Savall. A felvétel Cardonában, a kastélyban készült 1987-ben.

Ismeretlen szerző darabját hallottuk, Danza Alta, előadta a La Capella Real de Catalunya. Tolmácsolásukban hallgassuk most Bartomeu Cárceres művét, Fala la Lanlera. Szólót énekel Montserrat Figueras szoprán. A felvétel 1987-ben készült.

Bartomeu Cárceres Falalalalan Léra darabját hallottuk. Előadta Montserrat Figueras és a La Capella Real de Catalunya, vezényelt Jordi Savall. Most hallgassuk Arcangelo Corelli fóliáját. Előadja az Esperion együttes, vezényel Jordi Savall. A felvétel Cardonában, a kastélyban készült 2005-ben.

Arcangelo Corelli fóliáját hallottuk. Előadta az Esperion együttes Jordi Savall vezényletével. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Jordi Savall vezényel és violadagamban játszik. Következik Johann Sebastian Bach G-dur szonátája. Jegyzékszáma 1027. Előadja Jordi Savall violadagamban Tom Koopman csembalón. A felvétel Buckinghamshire-ben, a Clayton House-ban készült 1977-ben.

Johann Sebastian Bach 1027-es edzékszámú G-dur szonátáját hallottuk. Előadta Jordi Savall, Viola da Gambán, Tom Koopman csembalón. Összeállításunk végén hallgassuk François Couperin művét, Jeremiás siralmai, harmadik lamentáció. Szólót énekel Maria Cristina Kir és Montserrat Figueras szoprán, közreműködik a Le Concert des Nations, vezényel Jordi Savall. A felvétel 1991-ben készült.

0: Elhangzott François Couperin Jeremiás síralmai, harmadik lamentáció. Szólót énekelt Maria Cristina Kir és Montserrat Figueras szoprán. Közreműködött a Le Concert des Nations. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Jordi Savall vezényelt és Viola da Gambán játszott. A szerkesztő Otmár Dávid és a hangmérnök Szabó Péter nevében is köszönöm a figyelmüket. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Én további jó rádiózást és jó hétvégét kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: Műsorajánló. A kvartett következő műsorában Ludwig van Beethoven A-dur Kreutzer szonátájáról beszélget Katona Márta és három vendége.
2: Ezt magyarul úgy lehetne fordítani, hogy mulat szonáta komponálva a mulat Brisdauer a nagy őrült és mulat komponista számára. Tehát ő komponált is.
1: Kvartett. Délutáni beszélgetés a zenéről. Ma 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban.
3: Szabcsi Jazz Péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szabcsi Jazz Péntek Salföldről.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: híreink következnek.
1: A gazdaság és a költségvetés is kiemelt téma a hétvégi kormányülésen. Matolcsy György nem fogadja el gyanúsítását az Erste ügyben. Országszerte süt a nap, délután 22-26 fokra számíthatunk. A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. Kihelyezett ülést tart a kormány Erdőbényén. A hétvégi tanácskozás fő témái a gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tegnap országjárása a kisvárdai állomásán arról beszélt, hogy a költségvetés stabilizálása a kormány legnagyobb feladata. Levélben fordult a jogállamiságért felelős uniós biztoshoz a Tisza kormány intézkedései miatt a Fidesz és a KDNP. A két párt európai parlamenti képviselőcsoportja kifogásolja például a közjogi tisztségviselők eltávolítását, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását, valamint az ellenzéki politikusok elleni, szerintük koncepciós eljárásokat. Matolcsy György nem fogadja el gyanúsítását az Erste ügyben. A volt jegybankelnököt és 6 másik embert hivatali visszaéléssel gyanúsítottak meg, miután szeptemberben kihallgatták őket. Matolcsy György ügyvédje a hét elején panasszal élt a gyanúsítással szemben. A nyomozás Simor András egyik interjúja alapján indult áprilisban. Az MNB Matolcsy György előtti elnöke azt mondta, Magyarországról nyomást gyakoroltak az osztrák Erste bankra annak érdekében, hogy távolítsák előtt a bécsi Erste Group főügyelőbizottságából. Egyre nagyobb az eltérés a szállodák és a többi szállástípus látogatottsága között, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák Szövetsége. Augusztusban a szállodákban csaknem 3 millió vendégéjszakát jegyeztek fel, ami megfelel az előző évi szintnek. A magán és egyéb szálláshelyeken ugyanakkor 12%-os volt a visszaesés, főként a Mátra Bükk térsége, valamint Szeged és környéke vesztett népszerűségéből. A nyár végén kevesebben pihentek a Balatonnál is. Este tartják a hagyományos mellrák elleni sétát a fővárosban. A résztvevők a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak, hogy felhívják a figyelmet a mellrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságára. Itthon évente körülbelül 8000 új beteget diagnosztizálnak. A mellrák, ha időben felismerik, 90%-os biztonsággal gyógyítható. Nem közlekednek a vonatok Bécs és Hegyeshalom között kábeltűz miatt. Az érintett szakaszon előreláthatólag estig hosszabb menetidőre és pótlóbuszos átszállásra kell számítani. A Mávinform tájékoztatása szerint a pótlásról az Osztrák Vasúttársaság gondoskodik. A Győr felé utazóknak az S10-es vonatokat, illetve a soproni és szombathelyi Intercity-ket ajánlják. Végül az időjárásról. Országszerte süt a nap, csak néhol vannak fátyolfelhők az égen. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Délután 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk. Hasonló idő lesz a következő napokban is.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az idén 70 éves Tihanyi Lászlót zenés színházi darabjaival köszönti a Liszt ünnep. Az Arabeszk című egyfelvonásos, Don Giovanni történetének folytatásaként is értelmezhető. Az ősbemutatóként színpadra állított vaskazetta pedig Móra Ferenc és titkos szerelme Kalmár Ilona kapcsolatát dolgozza fel. Az esten mások mellett közreműködik Egri Márta, Melát Andrea, az Umze Kamara Együttes, valamint a rendező Mácsai Pál. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Itthon nincs munkám.
5: Nekem meg itthon vakult meg az anyám, és itthon nem lát kettőjük se.
3: A Cinefest közönség díjas filmje.
6: Az akarok lenni, aki voltam, azt akarom visszakapni.
7: Azt már nem fogod.
3: Főszerepben Fűr Anikó és Vilmányi Benett.
8: Mami táncolunk?
3: Mami Blue. A mozikban.
0: Reklámot hallottak.

Révedezzünk együtt egy magával ragadó város hangulatát megidézve, nápolyi történetek és hozzájuk kapcsolódó filmzenék a Színejava mai adásában. Ezzel köszönti a kedves hallgatókat a szerkesztő műsorvezető Ottmár Dávid. A Fátyolos Nápoly, az Isten keze és a Partenope című filmek adják a mai műsor témáját, melyekben különböző szemszögből ugyan, de feltétlenül hangsúlyosan jelenik meg a város hangulata.

A Nápolyra utaló olasz cím a Napoli Velata szó szerint annyit tesz, fátyolos Nápoly. Ferzán Özpetek 2017-es filmjében pedig valóban, mintha egy fátyol mögül látná a néző Campania fővárosát. A történet középpontjában egy boncorvos, Adriana áll, aki egy este szenvedélyes éjszakát tölt el egy titokzatos fiatalemberrel, Andreával. Másnap a férfi eltűnik, Adriana pedig mintha mindenhol az ő arcképét látná. Özpetek filmje misztikus thrillernek indul, de közben szerelmi történet, családi dráma és valójában kísértett történet is. Sok olyan filmet ismerünk, ahol nem lényeges, hogy melyik városban játszódik. Sőt, talán ki sem derül a néző számára, mert a belső terek, illetve maga a történet dominál. A fátyolos Nápolyban a cselekmény szinte végig a város valódi, ismert tereiben jelenik meg, a történelmi belvárosban, a Nemzeti Régészeti Múzeumban, a San Severo kápolnában, a Mercato di Porta Nolánán és a különleges Manna Giuolo palota csiga lépcsőjén. Ez a rendezői elgondolás és megvalósítás feltétlenül előtérbe helyezi a várost, mely alapvetően határozza meg a film hangulatát. Most Pasquale Catalano a filmhez írt kísérő zenéjéből azt idézzük, mely a régészeti múzeum, vagyis a Museo Archeologico-ban játszódó jelenethez készült.

Nem csak a képek, hanem természetesen a zene is érzékenyen adja vissza a város hangulatát a Fátyolos Nápoly című filmben. A kísérő zenét, mint említettem, Pasquale Catalano komponálta, tőle hallottunk egy részletet az imént, de a film egyik fontos zenei pillanata Enzo Gragnaniello Vazame című nápolyi dialektusban írt dala, amelyet egy Arisa nevű énekes ad elő. A rendező Özpetek a forgatás idején hallotta először a dalt, és annyira megtetszett neki, hogy mindenképpen be akarta építeni a filmbe. Így született meg Arisa szenvedélyes felvétele. A film zenéjében egyébként egymás mellett jelenik meg a komponált filmzene, a nápolyi daltradíció és a dél-olasz népzenei világ. Ez a sokrétűség jól illik a film Nápoly képéhez is, azt a várost mutatja be, ahol a vallás, a babona, a szenvedélyes szerelem, a humor, a halál és az élet különös természetességgel fér meg egymás mellett. A történet misztikus mi volt-e pedig azt csugalja, nem biztos, hogy mindent meg kell fejteni, hogy mindent meg kell érteni. Van, amit egyszerűen csak érezni kell. Enzo Gragnaniello Vazame című dala szól Arisa előadásában.

egy isztambuli származású rendező Ferzan Özpetek filmje után a nápolyi születésű Paolo Sorrentino munkájába pillantunk bele, még ha képzavar is a kifejezés, ehhez most szemünket természetesen nem használhatjuk, na de pont ez a szép a rádióban. Sorrentino Isten keze című 2021-es filmje egészen másképpen mutatja be Nápolyt, mint Özpetek mozia. Itt nincs rejtélyes gyilkosság és nincs természetfeletti thriller. Egy kamasz fiú, Fabietto történetét követjük az 1980-as években. A fiú számára egyszerre fontos a család, az első szerelem, a mozi és a futball. Mindezt körbelengi egy már akkor is legendás alak, aki az egész város lázban tartotta. Diego Maradona. A film részben önéletrajzi. Fabietto történetében Sorrentino saját kamaszkorának emlékei is visszaköszönnek, ezzel egyfajta nosztalgikus alaphangulatot kölcsönözve a filmnek. A város egyszerre harsány és bensőséges. Tenger, családi ebédek, humor, futballőrület, nyári vakáció, majd egy váratlan tragédia, Fabietto elveszíti szüleit, amely egyik pillanatról a másikra véget vet ennek a milliónek. Sorrentino később azt nyilatkozta, hogy ez az egyik legszemélyesebb története. A filmben több klasszikus zenei kompozíció is elhangzik, például Gustav Holst, Saint Paul Suite-jének második intermezzo tétele. Ezt halljuk most a Saint Paul kamarazenekar előadásában, Christopher Hogwood vezényletével.

Amikor a futballsztár Maradona 1984-ben Nápolyba szerződött, a városban valóságos kultusz alakult ki körülötte. Sorrentino filmjében ő ezért több egyszerű futballistánál a remény jelképe. Egy olyan városban, amely sokszor érezte magát háttérbe szorítva Észak-Olaszországgal szemben, Maradona érkezése különleges büszkeséget adott a helyieknek. Az Isten keze cím első hallásra talán vallásos filmet takar, gondolhatnánk. Azonban a futball történelmet ismerők jól tudják, ez egy nagy mérkőzés legendás pillanatára utal. 1986-ban Diego Maradona a világbajnokságon, tehát az argentin válogatott mezét viselve, kézzel szerzett gólt Anglia ellen. A játékvezető megadta, Maradona pedig később úgy beszélt róla, mintha Isten keze segítette volna. Ez is mutatja, hogy milyen kultikus figurának érezte magát a futballista abban az időben, sőt, talán egészen haláláig. És bár csak néhány szezont játszott a Napoliban, egész életében imádták, Maradona 2020-ban bekövetkezett halála után hamarosan átkeresztelték a helyi stadiont az argentin zseni nevére. Ami a film főszereplőjét, Fabiettót illeti, miközben életét szülei váratlan elvesztése kettétöri, éppen a futball, majd a mozi lesz az út, amelyen keresztül tovább tud lépni. A kamaszból rendező lesz, ezzel is nyomatékosítva, hogy a filmben Sorrentino saját életének egy korábbi szakaszát rajzolja meg. Ismét egy filmben elhangzó darab részlete szól, Ernest Bloch a Zsidó életből című művének ima tételét halljuk, Szolga Betta Gordonka és az Amsterdam Szimfoniatta tolmácsolásában. Vezényel Candida Thompson.

Elérkeztünk ahhoz a filmhez, amely talán a leginkább magát Nápolyt teszi meg főszereplőnek. Ismét egy Paolo Sorrentino alkotásról, a Partenope című 2024-es filmről van szó. A központi alak egy különleges szépségű nő, akinek életét az 50-es évektől egészen napjainkig követjük. Fiatalság, szerelem, szabadság, vágy, csalódás és az idő múlása. Ezen elemekből áll össze egy különös életút. De Partenope nem véletlenül viseli ezt a nevet. Egy görög mitológiai alakot hívtak így, aki egy szirén volt, és akinek testét a legenda szerint Nápoly partjainál találták meg. A város egyik ókori elnevezése is tőle származik. Nápolyt egykor ugyanis Partenope-nak hívták. Sorrentino ezt a mítoszt kapcsolja össze egy modern nő történetével, aki gyakorlatilag megszemélyesíti a várost. A rendező saját születési helyét ezúttal már nem annyira emlékként, mint inkább mítikus térként mutatja be. Olyan városként, amely, ahogy a Carney bemutató leírása fogalmaz, elvarázsol, elbűvöl, kiabál, nevet és néha fájdalmat is tud okozni. A film hangulata, mintha lebegést idézne elő a nézőben, és ezt a zene is megerősíti. Peter Gregson kísérő zenéje mellett egyébként ebben a Sorrentino opuszban is helyet kaptak klasszikus szerzők, Sibelius, Kilár és Ligeti György egy-egy alkotása is felcsendül. Összegezve, a film egy vallomás Sorrentinótól, saját városáról és saját városához, Nápolyhoz. Peter Gregson kísérő zenéjét halljuk.

0: A Színejava mai adásában nápolyi történetek filmzenéi révén idéztem fel a város hangulatát. Remélhetőleg kedves hallgatóink is el tudtak repülni képzeletben a kampániai városba. A Fátyolos nápoly, az Isten keze és a Partenope című filmek zenéjéből szólt válogatás. Műsorunk végén búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Ottmár Dávidot hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
1: 12 óra 35 perc.
2: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A Svéd Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítjük, vezénnyel Andrés Orozco Estrada. Gordonkán közreműködik Alexej Kiseljov. A felvétel Stockholmban, a Berwald Hallenben készült 2026. április 2-án. Elsőként hallgassák meg Claude Debussy egy Faun délutánja című művét.

Claude Debussy egy Faun délutánja című művét hallották. A Svéd Rádió szimfonikus zenekara Andrész Orozco Estrada vezényletével Piotr Csajkovszki művét játsza, változatok egy rokokó témára. A szólista Alexej Kiszeljov-Gordonka művész.

Csajkovszki Változatok egy rokokó témára című művét hallották. A Svéd Rádió szimfonikus zenekara és Alexej Kiseljov ráadásként Piotr Csajkovszki szentimentális keringőjét adja elő Alexej Kiseljov átiratában.

Alekszej Kiszeljov átiratában és előadásában hallották Csajkovszki szentimentális keringőjét. A Svéd Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítjük, vezényel Andrész Oroszko Estrada. Befejezésül Dmitrij Sosztakovics 9. S-dur szimfóniája csendül föl, opusz 70.

0: Sosztakovics 9. Ez-dur szimfóniáját hallották. A Svéd Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítettük Andrész Oroszko Esztráda vezényletével. Gordonkán közreműködött Alexej Kiseljov. A felvétel Stockholmban a Berwald Hallenben készült 2026. április 2-án. A szerkesztő Ottmár Dávid volt.
1: Műsorajánló. Ma este két 20. századi egyfelvonásos operát hallhatnak Bécsből. Először Alexander von Zemlinsky Firenzei tragédia című alkotását, majd Bartók Béla a Kékszakállú herceg vára című művét. Mindkettőben szerepel a litván opera szoprán Asmik Grigorian, a karmester Ellen Altinoglu. Élőben kapcsoljuk a Bécsi Állami Operaházat ma 19 órakor. A Bartók Rádióban. Vasárnap este a Koncertó Budapest hangversenyét hallgathatják meg a MÜPA hangversenyterméből. A Beethoven életmű, valamint a romantikus szimfonikus költemény műfajának emblematikus kompozíciói alkotják a tavaly novemberi koncert programját. Felcsendül a Sors szimfónia és a harmadik zongora verseny, melyben a karizmatikus Paul Louis jut szerephez. A romantikus vonalat pedig Tchaikovsky és Liszt művei képviselik. Szimfonikus muzsika. Vasárnap 20 óra 18 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban.
0: A folytatásban a Liszt Ferenc Kamarazenekar hangversenyét közvetítjük koncertmestert First Péter. Művészeti vezető és Gordonkán közreműködik Várdai István. Hegedűn Kirill Trusov, zongorán Várjon Dénes játszik majd. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2026. március 26-án készült. Elsőként hallgassák meg Félix Mendelssohn Bartholdy D-moll versenyművét hegedűre, zongorára és vonószenekarra. A Liszt Ferenc Kamarazenekar játszik, Kirill Trusov hegedül, Várjon Dénes zongorázik.

Mendelssohn D-moll versenyművét hallották hegedűre, zongorára és vonószenekarra. A két szólista Kirill Trusov és Várjon Dénes, ráadásként César Franck A-dur szonátájának negyedik allegretto tételét játssza.

César Franck Ádúr szonátájának negyedik tételét hallották, Kirill Truszov hegedűn, Várjon Dénes zongorán játszott. A Liszt Ferenc kamarazenekar hangversenyét közvetítjük. Wolfgang Amadeus Mozart 364-es köhögjegyzékszámú Esz-dur szimfónia koncertántéja következik. A szólisták Kirill Truszov hegedű és Várdai István gordonka.

Mozart 364-es köhögjegyzékszámú Ezdor Szimfónia Koncertante című művét hallották. Kirill Truszov hegedűn Várdai István Gordonkán játszott. A Liszt Ferenc kamarazenekar hangversenyét közvetítjük. Ráadásként Kirill Truszov és Várdai István Handel Passacaglia című művét játsza Johann Halvorsen átiratában.

0: Elhangzott Handel Pászakája Johann Halvorsen hátiratában. Kirill Truszov hegedűn Várdai István Gordonkán játszott. Kedves hallgatóink, a Liszt Ferenc Kamarazenekar hangversenyét közvetítettük. Koncertmester Tvirszt Péter, művészeti vezető és Gordonkán közreműködött Várdai István. Közreműködött Kirill Truszov hegedűn és Várjon Dénes a zongorán. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2026. március 26-án készült. A hangmérnök Lakatos Gergely, a zenei rendező Bárány Gusztáv és a szerkesztő Várgedő Anna nevében is köszöni figyelmüket és további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt. Viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: A költségvetés és a klímavédelem is kiemelt téma a hétvégi kormányülésen. A jogállamiságért felelős uniós biztoshoz fordult a Fidesz és a KDNP. Folytatódik a kellemes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Ötvös Ádin. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. Hozzátette, erre azért van szükség, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt. A pénzügyminiszter emlékeztetett, a 2027-es költségvetés részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak az erdőbényei kihelyezett kormányülésen. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszá és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még idén az országgyűlés elé vinni. Három kiemelt vasúti fejlesztéssel pályázik hazánk az európai hálózat finanszírozási eszköz forrásaira, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, a pályázatban szerepel az új gubacsi vasúti híd építése, ami az áruszállítás szempontjából rendkívül fontos. A második projekt a Balaton-Szentgyörgy-Nagykanizsa-Gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, amely lehetővé tenni, hogy a vonatok irányváltás nélkül közlekedjenek Horvátország és az Adria felé. Ezek mellett folytatnák a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezését, így Budapest-Győrön keresztül kapcsolódna be a közép-európai nagysebességű hálózatba. Levélben fordult a jogállamiságért felelős uniós biztoshoz a Tisza kormány intézkedései miatt a Fidesz és a KDNP. A két párt európai parlamenti képviselőcsoportja kifogásolja például a közjogi tisztségviselők eltávolítását, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását, valamint az ellenzéki politikusok elleni, szerintük koncepciós eljárásokat. Magyar Péter miniszterelnök a kezdeményezést szánalmasnak és röhelyesnek nevezte, és emlékeztetett arra, hogy a Fidesz éveken át gyalázta az uniós vezetést. A virtuális evolúcióról szóló mesterséges intelligenciát is alkalmazó koncert debütál a Magyar Zeneházában. A Samodai Szíves Duó produkciója az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatát vizsgálja. A koncert egyedi képzőművészeti élményt kínál. A látványelemek valós időben reagálnak mozgásra, hangra és

0: és ritmusra. A vizuális teremtés koncertet október 21-én mutatják be. Országszerte süt a nap, csak néhol vannak fátyolfelhők az égen, eső ma sem lesz. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Délután 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk. Az előrejelzések szerint a jövő hét közepéig folytatódik a szép, napos, őszi idő.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A kortárs amerikai zene legendája Steve Reich idén ősszel ünnepi 90. születésnapját. A Liszt ünnepen az új zenére specializálódott London Szimfonietta szólaltatja meg darabjait. A reprezentatív koncerten az életmű több korszakából hangoznak el művek, olyan Magyarországon ritkábban előadott darabok is, mint a New Yorki utcák atmoszférájából ihletett City Life, vagy a Radiohead együttes néhány dalát újra gondoló Radio Rewrite. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Itthon nincs munkám.
5: Nekem meg itthon vakult meg az anyám, és itthon nem lát kettőjük se.
3: A Cinefest közönségdíjas filmje.
6: Az akarok lenni, aki voltam, azt akarom visszakapni.
7: Azt már nem fogod.
3: Főszerepben Fűr Anikó és Vilmányi Benett.
8: Már mi táncolunk?
3: Mami Blue. A mozikban.
1: Három koncert, három kiemelkedő esemény a Concerto Budapest Fesztiválján október 11-én. Oscar-díjakkal és Kossuth-díjakkal elismert szerzők és előadók, kivételes művek és hangszerek, a 100 éves Kurták György operája először a Zeneakadémia színpadán. Mi ez, ha nem magyar kincsek ünnepe?
9: Orgona és hegedű különleges találkozása. Szamosi Szabolcs Lisztdíjas orgonaművész és Pál István Szalonna Lisztdíjas népzenész közös koncertje a Hajnalcsillag Debrecenben, Pécsett, Szegeden és Budapesten a Filharmónia orgona bérleteiben. Ne hagyja ki! Részletek és jegyek filharmónia.hu.
10: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Egy ház és rengeteg titok. Kristóf csak egy szivárgás forrását keresi, de valami sokkal nagyobbat talál. Reisz Gábor új filmje Egyetlen péntek délután történetén keresztül mutatja meg, milyen gyorsan felbojdulhat egy egész lakóközösség. Földszint. A Velencei Filmfesztivál után már a mozikban.
1: Reklámot hallottak. Kvartett. Egy zenemű, több előadás. A házigazda Katona Márta.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Katona Márta vagyok. Mai műsorunkban Beethoven Kreutzer szonátájának különböző felvételeiről fogunk beszélgetni Kovács Sándor, Mácsai János és Molnár Szabolcs zenetörténészekkel. Köszönöm, hogy eljöttetek a stúdióba. Hangmérnök kollégánk Pap Sándor. 6 felvételt hoztunk el, a legkorábbi 1936-ban készült, a legfrissebb pedig 2010-es, korhű hangszereken. Viktória Mulova hegedül és Krisztián Bezoidenhut játszik fortepiánon. A 36-os felvételen Fritz Kreisler, a hegedűs Franz Rupp zongorázik. Egy különleges koncertfelvételt is elhoztunk 1940-ből, ami Washingtonban készült, Szigeti József és Bartók Béla hallhatók ezen a felvételen. Yehudi Menuhin 1953-as lemezén Kertner Lajos a zongorista, 1962-es Dávid Oistrakh és Lev Oborin előadása. De mielőtt elkezdenénk hallgatni a művet, szeretném megkérdezni, hogy miért is Kreutzer szonáta ez az Opus 47-es A-dur szonáta? Sándor?
1: Hát tulajdonképpen nem egyszerű a válasz, mert ugye nem Rodolf Kreutzernek írta Beethoven ezt a szonátát, hanem egy Bridgetower nevű mulat virtuóznak, akivel aztán valahogy megromlott a viszony, és az akkori nagyon híres Rodolf Kreutzernek ajánlotta mégis, akivel azonban nem volt ilyen kapcsolatban Beethoven. És amennyire tudom, de majd kijavítanak a kollégák, a Kreutzer maga nem játszotta el ezt a darabot annak idején. Tehát ez úgy rajta ragadt ez a név, és mert hát egy nagyon híres hegedűs volt Rudolf Kreutzer, és nyilván így jobban lehetett adni a darabot.
0: 1802 és 3 között komponálta Beethoven.
2: Talán az lehet, hogy az ajánlásban közrejátszott az a körülmény, hogy Kreutzer egyébként a Párizsi Konzervatóriumnak volt a hegedű tanára, és ebben az időszakban sok jel utal arra, hogy Beethoven szeretett volna Párizsban is szerencsét próbálni. Az Eroika szimfóniával kapcsolatban is föl lehet vetni ezt a kérdést, és lehet, hogy egy ilyen taktikai megfontolás is állt a dolog hátterében.
1: Ez egész biztos, hogy így volt, és valóban ez egy nagyon érdekessége a Beethoven életrajznak, hogy megpróbált tapogatózni Párizs felé, és aztán jött a nagy csalódás, és részben az a híres történet, hogy a címlapot letépi, és ez Eroika lesz a 3. szimfónia, ezt magyarázzák azzal, hogy mert Napóleon császárra koronáztatta magát, és az neki hát egy nagy csalódás volt. Ez biztos, hogy így igaz, de az is valószínűleg ez közrejátszott, hogy az egész párizsi történetnek akkor vége volt, és nem volt több értelme ezt csinálni.
2: És nagyon érdekes, egyébként a Bridgetowert, azt hiszem Bridgetowernek írja mindenhol a Beethoven.
3: Bridgetowernek
2: írja. Igen. Amit én olvastam, ott az van, hogy ilyen társasági eseményen nagyon tapintatlanul viselkedett ez a hegedűs egy hölgyel, ami még a Beethovennél is kivette a biztosítékot. Tehát ahhoz akkor nagyon tapintatlanak kellett lenni, hogy még a Beethoven
3: is. Hát a társasági esemény az egy kocsmai látogatás volt, és hát italoztak, mit tagadjuk. Úgyhogy ez azért segített az összeveszésben. Egyébként ez a Bridgetower is egy elég izgalmas ember volt, és hát nem nagyon ment a szomszédba egy kis botrány okozásért. És van egy nagyon érdekes címe a darabnak, amit odaírt Beethoven a kottára, olaszul, sonata mulattica composta per il mulatto. Bridgetower. Szóval ez a mulattika nagyon hangsúlyozva volt, ugye mulat, tehát fekete, és ezt magyarul úgy lehetne fordítani, hogy mulat szonáta komponálva a mulat Bridgetower a nagy őrült és mulat komponista számára. Tehát ő komponált is.
0: Ezt a szonátát mégsem erről ismerjük, hanem azt hiszem, hogy talán mondhatom, hogy terheli egy kicsit ezt a művet az, hogy Tolstoy egy kis regényt írt Kreutzer szonáta címmel. Miről szól ez a regény? Szerintetek befolyásolja-e az előadókat, a későbbi előadókat azt, hogy itt milyen szerepet játszik ez a mű?
1: Én úgy gondolom, hogy nem, de hát mondjatok valamit.
2: Hát egyébként magában a novellában azért akkurátus Kreutzer szonáta elemzés nem fordul elő, hanem inkább ez csak egy metafora, hogy a művészet, az előadó művészet néha mennyire szemérmetlenül tud fogalmazni, és hogy ennek egy ilyen alapesete a 19. században a Kreutzer szonáta. Olyan elképesztő módon hív elő az előadóból is érzéseket, vagy az érzés közvetítésének a vágyát, hogy az már szemérem sértő, és hogy a Tolstoy novellában tulajdonképpen a megcsalt férj ennek tulajdonítja az, hogy a feleség az gondolatban elkalandozik.
3: Tegyük hozzá, hogy ez a megcsalt férje, ez egyben gyilkos is. Tehát ez egy nagy gyónás, ez az egész novellácska vagy kisregény. Egy vasúti kocsiban játszódik, és egy rendkívül személyes, furcsa vallomás. Azt is szokták mondani, hogy itt a főhős az egy pszichopatának a lélekrajzát jeleníti meg, de azért ez nem teljesen igaz, mert a végén ugye a tiszta érzelmek felszabadulnak. Tehát nagyon-nagyon másról van szó. És egy kicsit ezt maga Tolsztó is félreérthette. Én inkább azt hiszem, hogy volt egy ilyen Beethoven-eszk szemlélet akkoriban, tehát a nagy érzelmek, azok Beethovenhez kötődtek, bár ez a 19. század legvége, és akkor azért már más versenyzők is játszottak, Wagner és egyebek, de az biztos, hogy az Appassionata és az e környéki darabok, a Beethovennek ez a korszakát, az Appassionata is csak 2 évvel későbbi, nem sokkal később az 5. szimfónia jött, szóval ezek azért nagyon meghatározó darabok voltak, és a zeneileg érzékeny embereket, mert a Tolsztoj az volt, nagy zenebarát volt, befolyásolták, és ez inkább egy jelképes dolog, szóval, hogy a nagy Beethoveni érzelmek. Aztán ezt fölváltották mások, a nagy Wagneri érzelmek, stb. Stb. Hát, hogy mennyire befolyásolt az előadókat, persze nem tudjuk. Valószínűleg nem nagyon, vagy reméljük, hogy nem nagyon, mert semmi köze a darabhoz. Inkább félreértésekre adhat okot, mert ez egy nagyon másféle karakterű darab szerintem.
1: Egyébként nagyon érdekes, hogy hogy változott a múltnak a szemlélet a zenetörténetben. Valóban volt egy meglehetősen hosszú korszak, még a Bartók fiatal korában biztos, hogy ez volt, hogy Beethoven a világ közepe. És valahogy azt gondolták, hogy Beethovenig fejlődött a zene, onnét aztán Isten tudja, mi történt, akkor elkezdtek vitatkozni. De mondjuk olyan fajta Bach kultusz, mint az én diákkoromban, vagy akár ma, az nem volt a 20. század elején. Persze tudták, hogy ki volt Bach, de nem volt annyira fontos a Bach zene, mint manapság. És például Haydn messze nem tartották olyan nagyra, mint ahogy ma tartjuk. Vivaldit meg abszolút nem ismerték. Hát a 40-es években fedezték fel Vivaldit. Addig is persze hát pár dolgot tudtak róla, 4 évszak, stb. De rengeteg Vivaldi művet csak a 40-es években fedeztek fel. De nagyon változik a múlt.
0: És mit lehet arról tudni, hogy hogy fogadta a korabeli közönség a Kreutzer szonáta első előadását, ahol ugye maga Beethoven volt a zongorista?
2: És a Brisztauer állítólag próba nélkül prima vista játszotta a darabot, tehát ő akkor látta először a művet.
0: Molnár Szabolcs.
2: Én azt gondolom, hogy biztos jól sikerült az előadás a körülmények dacára, de én erről nem tudok konkrétumokat.
3: Azt hiszem, hogy erről nem maradt fönn ilyen szempontból kritika vagy feljegyzés. Van egy érdekes megjegyzése még Beethovennek, ami a vázlatkönyvben szerepel. Azt írta erre a darabra, hogy szonáta zongorára és obligát hegedűre erősen koncertante, vagyis versenyműszerű stílusban. És ezt ugye el szokták felejteni, ez egy reprezentatív mű tulajdonképpen, egy elég nagyszabású, terjedelmében is, időtartamában is nagyszabású darab, de azért nem volt teljesen szokatlan, és hogyha megnézzük a többi Beethoven hegedű zongora szonátát, hát ha nem is ennyire nagy léptékűek, meg ennyire intenzív érzelmi hatásúak, de azért tulajdonképpen hasonló karakterű zenék. Egy sorozatnak szánta 4 hegedű művet, hegedű zongoraszonátát akart komponálni, és hát aztán végül is külön opusszámmal látta 47-essel, és akkor ez egy teljesen önálló darabként él azóta is.
2: De egy picit azért bizonyos szempontból ki is lóg a hegedű szonáták vonulatából, hogy amit Szabolcsi Bence írt valahogy, hogy a hegedű szonátákban nem lehet érzékelni azt, hogy éppen mondjuk Beethoven az adott időben, mondjuk a zongoraszonáta vagy a szimfónia műfajában hol jár. Ezekben a műfajokban, mint amilyen a hegedű szonáta, kicsikét később jelennek meg az újító tendenciák. Na most ez pont a Kreutzerre nem igaz. Tehát, hogy a Kreutzer az annyira egyidejű, az ugyanebben az időben komponált zongoraszonátákkal például. Tehát ugyanaz a fajta fantáziaszerű fogalmazásmód, ez a nagyon erősen kontrasztra épülő retorikus hatás, az nagyon fontos. Szerintem az egész koncertante stílus, vagy koncertáló stílus, ez erre is utal, hogy a végletekig kiélezni az ellentétekben lévő potenciát, és hogy mintha ennek lenne egy demonstrációja ez a kompozíció.
1: Szerintem már az Opus 30-as C-mollra se igaz ez, mert az is nagyon ott van elől, hogyha az ember a 30 és a 31-es zongora szonátákat egymás mellett hallgatja, mind a kettőben megvan. Annyi újítás mind a kettőben van, ami hát közössé teszi ezeket, egyformává teszi ezeket.
3: Ugyanakkor a tradícióba is kötődik, mert például ez a lassú bevezetés, ez már Haydn idejében is ismert volt, szóval ez visszamegy, hát én nem is tudom, 5-6 évtizedre, vagy valami ilyesmi. Aztán például, ha az ember az utolsó tételt figyeli, akkor azért az egy bizonyos értelemben könnyedebb hangvételű zene, mint az első kettő. A középső tételt meg nem nagyon szokták kiemelni, pedig csodálatos zene. Arról nem beszélve, hogy variációs alkotás, tehát ez is az alapvető beethoveni műfaj.
0: Én úgy tudom, hogy egyébként pont a harmadik tételt, ezt nem ehhez a szonátához írta eredetileg Beethoven, csak nem készült el a bemutatóra a Kreutzer szonáta finália, ezért átemelte, aztán valahogy ott maradt. De akkor térjünk rá az első tételre, és kezdjük el hallgatni a felvételeinket. Először tehát a mű elejét, két előadásban, az egyik a legrégebbi, a másik a legfrissebb felvételünk, tehát Fritz Kreisler és Franz Rupp játszik először 1936-ban.

Ez volt tehát egy rövid részlet az 1936-os felvételünkből, ahol Fritz Kreisler hegedült és Franz Rupp zongorázott, és most következzen a 2010-es felvétel részlete, ahol Viktória Mulova hegedül és Christian Bezöldenhut játszik fortepiánon, tehát korhű hangszereket hallunk.

0: Így játszotta tehát Viktória Mulova és Christian Bezuidenhout Beethoven Kreutzer szonátájának elejét. Nagyon más volt ez, mint a Fritz Kreisler féle 1936-os felvétel. Természetesen a felvétel technika is egészen más. A korábbi felvételen nagyon-nagyon száraz akusztika van, itt meg sokkal több a visszhang. De például feltűnő az, hogy itt fortepiano töri az akkordokat, pedig a kottában nem törve van írva. Persze megvan a logikája, hiszen a hegedű hasonló akkordokat játszik, természetesen törve, hiszen nem is tudná más, hogy a négyes hangzatokat eljátszani, és akkor ez a fortepianista reagál erre. Szerintetek ez milyen megoldás?
1: Ez a tört akkord, ez engem izgatott a többi felvételen is.
0: Kovács Sándor.
1: Ugye arról van szó, persze volt a Teremányi vonó, ugye megpróbáltak egy olyan vonót szerkeszteni, hogy egyszerre minden négy, hogyha négy szorom az akkord, akkor minden négyet egyszerre lehet a vonóval megszólaltatni, de hát ez egy butaság tulajdonképpen. Ugye a Bach szóló hegedű műveknél fordult ez elő, hogy azt gondolták, hogy ez egyszerre kéne játszani, és a törés az egy ilyen kompromisszum. Hát ezen túl vagyunk. Na most, ami engem érdekelt a felvételeken, hogy a tört akkordnál milyen hosszú az első, az alsó párhang, és hozzá képest a felső, és mennyire kap hangsúlyt az alsó, és mennyire a felső. Én úgy gondolom, hogy a felsőnek kell igazán dominálni. Tehát egy viszonylag rövid alsó hangpár kéne, és aztán koncentrálni a szoprára, mert ott a dallam. És például már rögtön elmondom, hogy nekem ilyen szempontból a legkevésbé jó az Oistrakh-féle felvétel. A rettenetes nagy hangsúlyt kap az alsó két hang, és kevesebbet. És például a Bartók felvétel az nekem ideális, meg akár a Menuhin is, mert koncentrálnak a dallamra. Itt ez a fortepianós felvétel egy kicsit a kettő közt van szerintem, ebből a szempontból.
0: És a Kreisler hogy tetszett?
1: A Kreisler nem tudom hova beszorolni ilyen szempontból, nem tetszett annyira, mint mondjuk a Bartók például. Ott is egy kicsit probléma volt számomra. Az, hogy a fortepianós tör, az hát jó is, meg nem is, szóval nem tudom azt mondani, hogy ez butaság, de az se, hogy jé, hogy ez lenne az igazi megoldás.
0: János?
2: Én azt hiszem, a korban teljesen megszokott, vagy megengedett volt, hogy törve játsszák ezeket az akkordokat, és Bartók is tör egy csomó mindent egyébként a felvételén, ebben a darabban máshol is, nem csak itt.
1: Sőt, hát ugye a Doknánynak volt az a szokása, hogy olyan darabokban akkordokat úgy szólaltani, hogy a basszust külön is az akkordot, pedig az nem úgy van írva, és nekem ez tetszik sok szempontból, mert hát, akkor szólam szerint tudom hallani dolgokat.
2: Nagyon sokszor ez teljesen elfogadott. Egyébként Mulova felvétele, nem tudom, azt később majd hallani fogjuk-e, bele is improvizál adott kadenciákba. Hát itt is rögtön egy ilyen kadenciaszerű véggel kezdődik a következő szakasz, és nekem ez nagyon tetszett annyiban, hogy betart egy csomó mindent, például a fermátákat, hogy hosszan megállnak, és az abban nagyon együtt vannak, ezt a többiek nem mindig csinálják így.
0: Tehát, hogy nagyon nagy a kontraszt tulajdonképpen a lassú bevezető és az azt követő presztó között.
2: Nem olyan nagy szerintem, tehát azért ez egységes, de érezni lehet, hogy itt valami nagyon más dolog történik. Arról nem is beszélve, hogy ugye itt hangnemi probléma is van, mert ez A-durban indul, bár nem biztos, hogy ezt rögtön észreveszünk. Egyébként, hogy milyen igaz ez, hogy az első akkordban a felső két hang a fontos, hát ott van a cisz benne, cisza, tehát innen tudjuk, hogy egyáltalán durban vagyunk, mert az A az még lehet bármi, dur is, moll is. És nagyon érdekes, hogy ugyanazt mondjuk, hogy A-dur szonáta, de hát ez egy moll tétel, ez egy A-moll tétel. És ez a fajta mozgás indul be itt a preston, és az is érdekes, hogy nem rögtön, ahol ki van írva, hogy presto. Egyébként szerintem nem játsszák presto, kicsit mérsékeltebb tempót vesznek Mulováék, és ez nem baj. Ez kifejezetten jó, hogy nem rohanják el, hanem még itt is van egy jó néhány nagy megállásokkal tarkított és nagy fermátákkal tarkított szakasz, és csak aztán indul be ez a nagyon jellegzetes, a Beethoven ekkori műveire nagyon jellegzetes kísérettel, mozgással ez a gyors rész.
1: Picit állat mondok, én lomhának éreztem.
2: Lomha volt?
1: Igen. Már azt a gyors részt.
3: A Kreisler felvételen azért nagyon illúziót keltőek azok a nyitó akkordok, tehát hogy lehet, hogy Telmányi vonóval játszik, lehet, hogy nem, de hogy nagyon illúziót keltően nem érzi az ember túlságosan törtnek azokat az akkordokat egyfelől. Másfelől, nekem nincsen abszolút hallásom, de mondjuk a szigeti felvételig azért érződik, hogy azért mélyebbre vannak hangolva a hegedűk, és nem tudom, hogy a mulováik milyen hangolásban játszanak, de nincs nagy különbség a Kreisler és a mulova felvétel hangmagassága között. Tehát, hogy mindenkit egy picit mélyebb van, mint ahol mondjuk az Isabella Faust felvétele van. És hát, ami nekem nagyon tetszik egyébként a mulova féle felvételen, az magának a fortepianónak, annak a hangszernek a hangja, amit használnak, mert nagyon közel érzem már a zongorához. Ennek a típusnak, vagy ennek a márkának, vagy ennek a kópiának a hangját. Tehát az, ami a fortepianónak ilyen hátrányaként szokott jelentkezni, hogy nem eléggé teríti be a basszus a hangzásteret, hogy rövid a lecsengése, egyrészt azt nem érzem, hanem egész egy jó kis testes basszusokat hallok. Másfelől, hogy nagyon jól tud illeszkedni a hegedűnek bármilyen hangjához. Tehát, hogy a pengetett hanghoz is nagyon jól tud kapcsolódni ez a fortepiano hangszín, meg a vonóval megszólaltató hangokhoz is.
1: Mert igazat adok, hogy valóban nagyon közel áll a zongorához. Én egy darabig nem olvastam el, hogy milyen ez a felvétel, és egy darabig azt gondoltam, hát ez... Nem is értem, hogy kicsit kopogósabb zongora, és azt gondoltam, hogy hát ez nyilván az előadónak a, mondjuk azt, hogy hibája, csak aztán rájöttem, hogy jó, hát ez nem erről van szó, ez fortepiano.
2: Hát sokkal pregnánsabb a fortepiano hangja, rajzosabb. Tehát képzeljünk el egy kicsit lágy, szfumátós fotót, az a zongora, és ez pedig egy kart, részkart. Uh-huh. Finomabb rajzolatot képes játszani, és a basszus nem hogy tompa, hanem kifejezetten éles, zizegős, ezért is szokták szeretni annyira a fortepiano játékosok, hogyha úgy jól meg lehet fogni egy basszus hangot, vagy basszus akkordot.
3: Viszont amikor egy olyan teltebb akkordot hosszan, tehát még oda is vágja ezen a fortepianon a zongorista, akkor olyan érdekes rezonánsok keletkeznek ebbe a hangszerbe, hogy nem zavarosnak érzem, hanem lebegőnek. Tehát, hogy egy ilyen furcsa hamisság kezd megjelenni az akkordokban.
0: Mennyire befolyásolja a fortepiano vagy a hangszerválasztás egyáltalán, hogy a két hangszer között milyen az arány? Mert szerintem ebből a szempontból is elég különbözőek a felvételek, hogy hol van az, hogy a hegedű zongoraszonáta, vagy hegedű zongoraszonáta, vagy hegedű zongoraszonáta. De lehet, hogy az előadó karakterén múlik, de mondjuk itt a Mulovánál elég egyenrangúnak hallottam a két szereplőt, míg a Kreislernél azt hiszem inkább ő volt a főszereplő, és mellesleg ott valaki kísérte.
2: Hát mindenem múlik.
0: Mácsai János.
2: Hadd hozzak be valamit, ami nem exakt és nehezen megfogható. A jelenlét, a személyes jelenlét. Nekem, ami nagyon tetszik Kreislernél, az az, hogy hát ő nagyon ott van. Ő van ott, és sugárzik a személyisége, még így 90 év után is hangszóron keresztül, hogy ő valaki. Na most Mulovánál is ez teljesen rendben van, de jobban összeolvad a két szereplő, és nem annyira egy ilyen ellenállhatatlanul domináns zenei személyisége, vagy legalábbis nem az a része jelenik meg ebben a felvételben.
0: A következő felvétel, amelyből részletet tudunk hallgatni, Szigeti József és Bartók Béla előadása. Az ő kapcsolatuk milyen volt előadói szempontból? Sándor.
1: Hát azt hiszem, hogy ezt ideálisnak lehet nevezni. Szigeti volt azon kevesek egyike, akivel Bartók tegeződött. Ez sokat elmond egyébként. Na most ugyanakkor, hát nagyon egymásra vannak hangolva, ugyanakkor az egy nagyon érdekes, amerikai kritikák közt akad olyan, amelyik maga finom stílusban, de mégis azt mondja, hogy hát a Bartók nem akkora egyéniség, mint Szigeti. Mert ugye Szigetit már ismerték, és Bartók meg, hát noha nem először volt akkor Amerikában, hogy ez 40-es a felvétel, Bartók volt 27-28 fordulóján Amerikában, egyes kritikusok erre emlékeznek is, amikor róla írnak, és aztán 40-ben kétszer is kiment, először tavasszal, és akkor készült áprilisban ez a bizonyos felvétel, és aztán októberben ment ki, kvázi végleg. Tehát Szigeti az már korábban ott volt, és ezt jobban ismerték, és hát ezt mondja amerikai kritikus, ami hát nekünk azért egy kicsit furcsa. Szóval lehet, hogy én elfogult vagyok, nagyon imádom Szigetinek a hangját, meg egyáltalán, de azért talán reflexzerűen belém nevelték azt, hogy Bartók az igazi nagyság. És belehallom azt, hogy ő vezet, pedig hát valószínűleg ez csak az én illúzióm.
0: Akkor következzen a Kreutzer szonáta eleje, Beethoven szonátája, Szigeti József és Bartók Béla előadásában 1940-ből.
1: Egy picit még hadd mondjak valamit, ez egy érdekes felvétel, mert azt nem tudom mennyien tudják, hogy amikor a zongora megszólal először, ugye ez különlegesség, hogy a hegedű kezdi ezt a szonátát, ez nem szokott egyébként, hegedű zongora szonátában
0: ilyen
1: szóló hegedű kezdi, és utána lép be a zongora, na most az az egy akkord, az torz lett a felvételen, és utólag vágták bele. És egy picit hallatszik.

0: Így játszotta tehát Szigeti József és Bartók Béla Beethoven Kreutzer szonátájának elejét 1940-ben egy washingtoni hangversenyen. Ragyogott a tekintetetek, ahogy ezt hallgattuk, hogy tetszett nektek.
1: Kicsikét vissza is kanyarodva a Fritz Kreisler féle felvételre, hogy ott a zongorista és a hegedűs között milyen erőllétet feltételezzünk, és hogy az amerikai kritika pedig a Szigetit azt egy jelentékenyebb egyéniségnek tartotta, mint a Bartókot. Hát ugye ezen a felvételen szerintem az a csodálatos, hogy mennyire egységesek a szándékok, hogy amit ki akarnak fejezni, most ez nem is technikai kérdés, tehát hogy ugyanabban az irányba mutat a zenei logika a Sziget idén is, meg a Bartóknál is, tehát ilyen értelemben nem is lehet különbséget tenni az egyéniség súlyában, mert annyira együtt vannak a szónak ebben az átvitt, de hát ez az átvitt értelem tulajdonképpen a gyakorlatban a valóságos együtt játékot is eredményezi. A Kreislernél pedig azért nagyon hallatszik, hogy a zongorista az önként is dalolva háttérbe vonul, tehát hogy mindenféle tekintetben engedi érvényesülni a hegedűst.
2: Hát itt tényleg totális egyenrangúságról van szó. Ha már itt a törésekről beszéltünk az elébe, akkor Bartók minden egyes akkordot tör. Kivétel nélkül. Van, amit kicsit jobban, hangsúlyozottabban, van, amit kevésbé, de amíg ugye ez a 16-od mozgás elindul, addig minden egyes akkordot tör.
3: De nagyon finoman, szóval alig lehet észrevenni, valóban tör, tehát nem teljesen együtt üti le a hangokat, de figyelni kell. De nem az van, mint a fortepiano, hogy abszolút azonnal tudom, hogy hát ez töri az akkordot.
2: És aztán most figyeltem meg, eddig tulajdonképpen észre se vettem, holott, hát 41 évvel ezelőtt írtam egy szemináriumi dolgozatot Sonfai tanár úrhoz ebből a felvételből, és én azóta nem tudok vele betelni, hogy ahogy ezek az oktáv fölépések vannak a zongorában, a gyorsész előtt, ott Bartók mindig a felső hangot egy kicsit megnyomja, vagy hangsúlyozza.
3: Igen,
2: mint ha lenne rajta egy markátó. És bezöjdenőt az előző felvételen, amit hallottuk, mindig éppen halkabban játsza. Hát akkor most mi az igazság?
3: Bartóknak van igaza.
2: Hát persze.
1: És az is nagyon érdekes, hogy ugye a zongorának az első akkordjára egy fortét ír a Beethoven, és a folytatása pedig pianót. És nagyon sokan tényleg úgy nyilván, hogy pám, pám, pám, és akkor a Bartók majdnem minden ilyen helyen decrescendókat csinált. Tehát, hogy a következő is egy picivel halkabb, a következő is egy picivel halkabb. Tehát, hogy nem ragaszkodik nagyon a kotta betűjéhez, hanem inkább a Beethoveni szándékot fürkészi, azt hiszem, a Bartók-féle előadás.
2: És hogy mennyire a folyamatra figyel, mind a két előadó, Sziget is és Bartók is, válaszolnak egymásra az apróbb zenei motivumok, és az egész valóban halad. Amit
1: hát erre mondtam, ez a közös igen, szándék. Igen. Tehát látjuk, hogy hova akarnak eljutni.
2: Messze náluk érzem ütemet. A legjobban, szóval előre látnak 10 ütemet, 16 ütemet, egy fél tételt, vagy az egészet.
0: Mai műsorunkban Beethoven A-dur Kreutzer szonátájának különböző felvételeit hasonlítjuk össze Kovács Sándor, Mácsai János és Molnár Szabolcs zenetörténészek segítségével. És most jön egy olyan felvétel, amelyen két egészen más karakterű előadót hallunk. Dávid Oistrakh és Lev Oborin játszik 1962-ben.

0: Dávid Oistrakh és Lev Oborin játszotta 1962-ben így Beethoven Kreutzer szonátájának elejét. Egészen más volt ez, mint az eddigiek. Nagyon intenzív hang, végig tapasztott vonók, talán kevesebb hajlékonyság. Nektek hogy tetszett ez?
1: Hát nekem ez tetszett a legkevésbé a meghallgatott felvételek közül. Sokat vártam, mert Oistrakh azért az egy nagyon nagy művész volt, és egy kicsit féltem attól, hogy ilyen mézbe mártott vonóval játszik, mert hajlamos volt olyan nagyon intenzív, nem annyira intenzív hang, azt tulajdonképpen még azt mondhatnám, hogy kellemes meglepetés volt, hogy aránynak finoman és nem nagyon sok, nem túlzott vibrátóval játszik, de például nagyon lassúnak tartom a gyors résznek a kezdetét. A tört akkordokról már elmondtam, hogy ez a rossz példa. Azt hiszem, hogyha pláne most hallottuk az előbb a Bartók szigeti felvételt, ami a jó példa az én szemembe, ahhoz képest ez biztos, hogy... És amúgy is az egész egy kicsit komótos és egy kicsit fantáziátlannak tűnik. De még egyszer mondom, nem azt akarom mondani, hogy az Oistrakh általában egy rossz hegedűs volt. Ez egy nagyszerű, nagy művész, de ez a felvétel, ez nekem nem jött össze.
2: Hát van egy talán korstílus is ez, mert ugye 1962, hát gondolj egy akkori szovjet filmre, az milyen tempóban zajlott? Hát lassan-lassan repültek a darvak a mező fölött.
1: Igen, és Rézsút 30 fokos szögben a fiatalember fölnézett az égre, tudom, de azért a zenészeik nem ilyenek voltak, a Richter nem ilyen volt.
2: Nem, hát de Oistrakh sem, Oistrakh csodálatos zenész, én nagyon szeretem. De hát ez valahogy ilyenre sikerült, viszont szerintem a lassú bevezetés alatt itt lezajlott egy egész novella, tehát ez egy, itt történtek dolgok, nem tudjuk mi, de olyan nagyon sok minden szépen lassan megtörtént.
3: Nekem érdekes, hogy ez a nagyon simára polírozott kezdés, ez nem hozta ezt a fajta regényes narratíva érzést, hanem inkább pontszerűnek tűnnek a zenei események. Tehát, hogy a kapcsolódást nem igazán érzékelem az egyes akkordok, vagy az egyes hangközlépések között.
1: Ezzel értek egyet.
3: És hogy nem is lassú, hanem hogy olyan tartott, mint hogyha kézifékkel indulna el. És nagyon érdekes, hogy a Menuhinnál is érzek egy ilyen, legalábbis az első tételnél, egy ilyen számomra megmagyarázhatatlan lassúságot, vagy tompaságot, vagy ilyen visszatartottságot.
0: Yehudi Menuhin és Kentner Lajos felvétel 1953-ban készült, tehát nagyjából 10 évvel korábban, akkor hallgassuk a lassú bevezetőt velük.

0: Sajnálom, hogy itt meg kell szakítanunk, fogunk majd hosszabb részletet is hallgatni Menuhin és Kentner Lajos felvételéből. Ez 1953-ban készült. Szerintem fantasztikus volt egyébként. Igazatok van, hogy nagyon lassú, de nem volt pontszerű, tehát mindig valahonnan, valahova eljutott.
1: Álmodozással kezdődik ez a felvétel. Hát én most elárulom előre, bár talán később kellett volna azt mondanom, nekem ez a felvétel tetszett a legjobban az összes közül. Mert én úgy ültem le hallgatni ezeket a felvételeket, hogy biztos, hogy a Bartók-szigeti lesz az első, mert ismertem régről, és hát nagyon nagyra tartom. És aztán jött a Menuhin, és azt mondta, ez egy árnyalattal még azt is felülmúlja. Pedig hát tényleg lassú, bizonyos értelme, tehát nem mindent úgy csinál, mint amit az ember előzetesen ideálisnak tartana, de ez az álmodozó kezdet, amit aztán a Kentner Lajos is átvesz, ez például fantasztikus, és nem tudom, mennyire térünk ki a második tételre, remélem, hogy egy picit kitérünk arra is, ott abszolút egyértelműen a Menuhin felvétel az nekem a legelső.
2: Ugye, mert ott ő viszont a legélénkebb talán az összes többivel. Meglepő, de talán is meglepő módon, ott nagyon élénk abban a variációs tételben a Menuhin.
3: Igen, szóval hát kicsit bizonyos értelemben nekem statikusabbnak tűnt a Menuhin játék, de nagyon gazdag azért, belső finom gazdagság van benne, és ami nekem meglepetés volt most ezen a felvételen, hogy Kentner Lajos milyen kitűnő muzsikus. Ő magyar származású zenész, 1905-ben született, és itt járta a Zeneakadémiát Budapesten. Székely Arnold növendéke volt egyébként, és zeneszerzést is tanult. Egy nagyon híres komponista volt a maga idejében, Kodálynál tanult zeneszerzést, Weinernél, stb., de még Köszlernél is Bartóki generációja is nála tanult. Szóval aztán csak a 20-as évek legvégén ment külföldre, de valahogy abszolút külföldi zongoristának tartják őt, nagyon Louis Kentnernek szokták írni, néha nem tudom miért, pedig Angliában élt. A 70-es években Menuhin iskolájában oktatott, tehát nagyon szoros kapcsolatban volt vele, és nagyon sok felvételük is van. Azt hiszem, hogy méltatlanul felejtették el Kentner Lajost, pedig tényleg nagyon jó zongorista. És ugyanezt el tudom mondani Levo Borinról is, aki Oistrakh zongora kísérője, vagy zongorista társa. Sajnos viszonylag fiatalon meghalt, egyidősek voltak nagyjából Kentner Lajossal, de ő már 1974-ben meghalt. És egy időben nagyon-nagyon sok felvételét adta a rádió, meg lehetett hallani őt. Szerintem róla sem tudja már méltatlanul a fiatalabb generációja, hogy ki volt.
1: Még valamit hadd tegyek hozzá most, ha már a Menuhin egyetlen szóba került, nem tudom, hogy erre kitérünk-e, de legalább egy szó megérdemel, hogy beleimprovizálnak kadencákat. Ez nincs minden felvételen, van, ahol van ilyesmi, már szóba is került egyszer, de a legérdekesebbek a Menuhin-Kentner felvételen, ezek a beleimprovizált részletek.
0: Hat felvételt hoztunk el mai műsorunkba, amelyben Beethoven A-dur Kreutzer szonátájának felvételét hasonlítjuk össze, tehát az azt jelenti, hogy 12 előadónk van, közülük 2 darab nő, az egyiket már hallottuk, Viktória Mulova korhű hegedűn játszik, a másik Izabella Faust, aki Alexander Melnyikovval vette föl ezt a művet 2006-ban, ne maradjon ki az ő felvételese, úgyhogy hallgassuk meg még utoljára mű elejét.

0: Ez volt tehát Izabelle Faust és Alexander Melnyikov felvételének részlete 2006-ból.
1: Most nagyon nagy szerencse, hogy előbb a Menuhint hallgattuk, mert ott a különbség az elején, hogy a Menuhin elkezdi és lehalkítja, és van egy íve az egész bevezetőnek, és aztán ezt átveszik Kántner Lajos. Ez a felvétel, Izabelle Faust, egy forte akkord, utána rögtön piano, és marad azon a szinten. Nem mondom, hogy rossz, de azért a kettő közül, hogyha választani kéne, én a Menuhint választanám.
2: Igen, az egyik az a betű szerinti olvasata a Kottának, a másik pedig a értelme szerinti olvasata a Kottának. És hát picit én meg is lepődtem, hogy ez az Izabelle Faust pályájához képest ez egy olyan korai felvétel, tehát hogy szerintem ő ma nagyon máshogy játszaná ezt a Kreutzer szonátát. Ő egy nagyon szabálytalan hegedűsé vált időközben, ez meg egy nagyon pedáns, perfekcionista és pedáns, és ebből nagyon gyakran következik, hogy kicsit olyan érdektelen az előadás. Én hallottam az elmúlt 4-5 évben őt Beethovent is játszani koncerten, és mindig meglepődök, hogy mindig teljesen más csinál, mint amit a hegedűsök szoktak csinálni. Tehát azért neki most kéne újra szerintem fölvenni mostanában, és összehasonlítani ezzel a 20 évvel ezelőtti felvételével.
3: Nagyon fiatal volt, 20-as évei elején járt, amikor ezt fölvette. Érdekes, hogy két előadó aránya, nekem itt kicsit sok a zongora, vagy a zongorista, szóval túljátsza a dolgot, és amikor a hegedűnek kicsit halkabb része van, vagy kitartott hangja, akkor előjön, és akkor ő szerepel. Ez kevésbé tetszik. De lehet, hogy ez csak egy beállítási kérdés, és hogy kicsit a hangtechnika szegény Izabelle Faustot háttérben hagyta. De hát azért én zenei szempontból is érzem, hogy ez a zongorista, ez, hogy mondjam, szóval nem a koncepció viszi előre, hanem a leírt kottafejek.
0: Kicsit belekóstoltunk már az első tétel gyors szakaszába, de most javaslom, hogy következzen a gyors szakasz két olyan előadásban, amelyeket nagyon szerettetek az eddigiekben, Bartók és Szigeti 1940-es, utána pedig Menuhin és Kentner Lajos 1953-as felvétele következik.

Szigeti József és Bartók Béla 1940-es felvétele után következzen Beethoven Kreutzer szonátájának első tételéből egy részlet Yehudi Menuhin és Kentner Lajos előadásában, amely 1953-ban készült.

0: Yehudi Menuhin és Kentner Lajos, előtte pedig Szigeti József és Bartók Béla felvételének egy részletét hallottuk. Ugye Bartókék nem ismételték a szonátatétel első szakaszát, Menuhinék ismételték, de hát más különbségek is voltak.
1: Én inkább a hasonlóságokra figyeltem fel.
0: Molnár Szabolcs.
1: Az, hogy a forma szakaszok, illetve egy új tematikus anyagnak a megjelenését, azt mindig nagyon erősen a tempóval is érzékeltették, jellemző, hogy visszafogják a tempót, ami egy ilyen 19. századi, a historikus zenész kollégák által egy elítélendő romantikus manírnak kell tulajdonítani, vagy nevezni, és hát mind a ketten csinálják, és szerintem mind a kettő nagyon megkönnyítik a hallgatónak a dolgát.
2: Mind a kettőnek igaza van, hogy csinálják.
1: És bizonyos értelemben mind a kettőnek igaza van. Én azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen Menuhin Bartókkal eljátszhatta volna Amerikában igazán a Kreutzer-szonátát, tehát volt rá millió alkalmuk, hogy kamarázzanak, és ez mégsem történt meg. Hogyha megtörtént, nem volt bekapcsolva a mikrofon.
2: Ráadásul Bartók nagyon-nagyon nagyra tartotta Menuhint.
1: Igen.
0: Aki forgott a mikrofon előtt, úgy játszott, tehát néha hallatszik, hogy eltávolodik a hegedűjével.
3: Különben is az egésznek az élősége hallatszik, vagy életszerűsége hallatszik. Még kisebb, apróbb dolgokon is inkább tovább mennek, és akkor csak menjen az egész. Annyira fontos a zenei folyamatszal. Itt aztán tényleg nem ott a milliméterre való betartása a fontos. Egyébként a zongorában is lehet hallani, hogy hát a pedálozás az írom verse, hogy jön. De azért nagyon zenei, és nagyon logikus, és nagyon következetes.
1: Azért egy picit a Kedner néha ilyen kásássá válik, ugye?
3: Igen,
1: tehát,
3: igen.
1: Hogy nem annyira rajzos, mint a Bartóknak az
3: operázása. Igen.
0: Ha már említettétek a historikus előadásmódot, akkor hallgassunk meg egy szakaszt a tételből, a historikus felvételünk,

0: Viktória Mulova és Krisztián Bezöiden Hút 2010-ben nem csak hogy ismételtek, hanem még díszítgettek is az ismétlésben. Ezek mennyire férnek bele szerintetek?
1: Ezek szerintem nagyon beleférnek és nagyszerűek. Ugye már említettem, hogy a Menuhin felvételen is vannak ilyen improvizációszetek. Nagyon helyén való, ez gyakorlat volt annak idején, és miért ne csinálják, és jól csinálták a Mulováik. És ami nekem a historikus előadásokban általában tetszik, és ebbe is tetszik, hogy nagyon impulzív, erőteljes impulzusokat adnak. Hát ez nyilván a hangszerből is fakad, mert ez a fortepiano hamarabb lecseng a hangja. Tehát érdemes a nagyobb impulzusokra figyelni. Egy szennyvi zongorán lehet, hogy leütöm és szól, zeng még egy darabig, és akkor talán kevésbé fontos ez az improvizitás. Ezt nagyon jól csinálják szerintem.
0: Szerintem az a rész nagyon jó volt, hogy a fortepiano és a pengetett hegedű ott kifejezetten jól kijött ennek a mássága.
1: Pontosan így van.
2: Viktória Mulováról szerintem azért érdemes elmondani, hogy egy olyan hegedűs, aki lehet, hogy kedden egy historikus szemléletű karmesterrel és historikus zenekarral, B-húros hegedűk társaságában játszik mondjuk egy Vivaldi négy évszakot, és másnap meg egy teljesen más hozzáállású karmesterrel és mondjuk romantikusan nagyra nőtt zenekarral. Tehát, hogy egy nagyon sokfelé tájékozódó előadó művész, és azt gondolom, hogy mondjuk egy dogmatikusabb barokk hegedűs nem is tekint ezt a fajta játékmódot historikus játékmódnak. Tehát, hogy a hangszerválasztás tekintetében historikus, az, hogy sok improvizált díszítés játszanak, a kadenciákat megnyújtják, az historikus, de például a hangképzése, az azért az nem teljesen historikus, ami a hegedűt
1: életi. Túl szép a historikusokhoz képest.
2: Túl szép a historikusokhoz képest.
0: Hát meg ezt az... a nevükben kikérem magamnak.
3: Hát ugye viccelni is szabad néha. Szóval az artikulációjában nem

0: ortodox módon historikus, egyébként pont vele hallottam a 4 évszakot, de még akkor nem historikus hangszereken, Abbado vezényelt, és ez volt az első CD, amit életemben hallottam. Mulova ezt nagyon korán elkezdte. Nekem most ez nagyon érdekes volt, hogy tényleg más a funkciója a fortepiánónak, mint a zongorának, hogy mások a lehetősége, inkább így fogalmaznám. Hát nem dallamjáték az erőssége a fortepiánónak, tehát nincs párban a hegedűvel egész egyszerűen. Tehát a mozgások, valóban ezek a pregnáns pillanatok, azok nagyon jól megjelennek, de hát dallamot énekelni nem tud úgy, mint a későbbi Steinway zongorák, és amikor ez a két hangszer egymással dallamot beszélget, vagy dallamban beszélget, akkor azért itt hátrányban van a fortepiano.
1: Műsorunkban Beethoven Ádúr Kreutzer szonátájának felvételeiről beszélgetünk Kovács Sándorral, Mácsai Jánossal és Molnár Szabolccsal. Búcsúzunk az első tételtől, Dávid Oistrakh és Lev Oborin előadásában. 1962-es ez a lemez.

0: Így fejeződik be, tehát Beethoven Ádur Kreutzer szonátájának első tétele, hogy tetszett egyébként, Dávid Oistrakh és Lev Oborin előadás 1962-ből. A nagyon rossz medve.
1: Nekem az az érzésem, hogyha stúdióba felvették ezt a darabot, és ha azt mondta volna neki valamelyik szovjet ertes, mondjuk két nappal később, hogy szó szerint ugyanígy játsszák el, ők el tudták volna szó szerint ugyanígy játszani. Tehát, hogy nagyon impulzív, nagyon muzikális, de vagy azt érzem, hogy minden egyes milliméter ki van találva, be van rögzítve.
2: Hát, vagy eleve így játszottak, szóval borzasztóan stabil van,
1: igen,
2: benne anyag, mint, igen, a szovjet villanyvasalóban. Nehezebb, mint nyugati társai, most ezt persze átvitt értelemben kell érteni. És hogyha a kor zongoristáit, orosz zongoristáit hallgatjuk, Richtert vagy Gilelszet, de másokat is lehetne mondani, akkor ez jellemző rájuk, ez a teljesen biztos nagy súly, amivel jelen vannak. És hát persze a tökéletes technikai tudás és felkészültség. Ez lehet, hogy nekünk ma a historikus mozgalom után, meg ennyi év eltelte után nehézkesnek hangzik, mackósnak.
1: Vagy kockázatmentesnek.
2: Vagy kockázatmentesnek, igen, szóval, hogy azért a spiritus is talán úgy tűnik most, hogy kevesebb benne. De hát ezt nagyon jól fogadták a korban, szóval azért ők nagyon tudták a szakmát.
0: Térjünk rá a Kreutzer szonáta második tételére, egy variációs tétel. Mennyire szokásos, hogy egy szonáta második tétele variáció?
1: Az előfordul első tételeknél is, tehát ugye variációs forma, mint egy szonáta ciklusnak van, amelyik szakasza, különösen Beethovennél. Azért az nem ritka. Itt más szerintem a furcsaság ennek a variációs tételnek, maga a téma. Direkt megnéztem, mielőtt jöttem a Dobszai tanár úrnak a klasszikus periódus című könyvét, hogy szerepel a példák között bármi a Kreutzer szonátában, nyilvánvalóan semmi. Beethoven a rossz iskola, ugye ezt szokták mondani, vagy Dobszai is ezt mondta, hogy 50-valahány ütemes a téma, és valahogy ezek a 4 ütemes periódus szakaszok pont fordítva követik egymást, mint ahogy egy hagyományos klasszikus periódusban követnék. Ugye eleve a zongora furcsa hangnem kezdi az első 4 üteme. Utána, amikor a hegedű belép, akkor tulajdonképpen ott kéne kezdődni a periódusnak. És akkor ez a logika, ez állandóan tulajdonképpen fönn van tartva, ilyen furcsa belső bővítésekkel, és kialakul egy olyan 53 vagy 54 ütemes nagy téma, amit aztán nagyon nehéz lekövetni az egyes variációkban, és ugye hol használ a Beethoven belső ismétléseket, hol nem használ a variációkban, tehát hogy nagyon nem úgy működik, mint a klasszikus variációs forma. Ugye Beethovennek is vannak olyan variációs formái, ahol mindig tökéletesen visszaköszön a periodicitása magának a témának, és mindig tudom, hogy hol tartok a témához képest az egyes variációkban. Itt néha nagyon elveszettnek érzi az ember magát, amiből az is következik érzetként, hogy ez a leghosszabb tétel ennek a darabnak, és néha ez a hosszúság hosszadalmasságnak is hat, hogyha az előadás valamit nem tud kezdeni, tulajdonképpen a furcsaságával.
3: Hát már a téma is hosszadalmasnak hat, hogy a legtöbb előadásban az a baj, hogy itt az hihetetlen izgalmas és érdekes és változatos első tétel után az emberek az az érzése, hogy hát ez esik. Ez. És aztán a harmadik tételnél még egy lépcsőzött. Tehát a szonátának ez a furcsa dramaturgiája, az első tételt nagyon szereti az ember, a másik kettőt kevésbé. De azért van kivétel, és nem tudom, hogy a Márta mit gondolt, hogy miből hallgatjuk meg az első részletet, de nekem volna javaslatom. Most azért elhallgatok, meghallgatom, hogy ő mit mond.
2: Valamit még azért, bocsánat, hadd mondjak a periódusról, ha már szóba hoztad ezt a Dobszai féle szemléletet, hogy hát ugye sokat kellett keresnünk nála periódusokat, ami tényleg rendben van és tökéletes. Hát azért a tökéletes periódust is Beethoven írta meg a 9. szimfóniában, az örömódája témája az abszolút tökéletes példa. Tehát egyszerűen nem lehet jobbat találni, ami mindenben megfelel a mondjuk elvileg felállított szabályoknak. És pont arról szól a történet, vagy az a vicc, hogy ő ellene megy ennek egy csomó kompozíciójában, direkt felborogatja, hogy annál izgalmasabb legyen. Egyébként ezt Mozart is csinálta, csak Mozartnál mindig helyreállnak a dolgok, Beethovennél meg nem.
3: Hát Haydn is csinálta.
2: Haydn is csinálta, persze.
0: Jól sejtem, hogy Kovács Sándor Menuhin előadását szeretné hallgatni?
3: Igen, de mellette valamit hallgassunk meg mindenképpen, az már sorrend, az mindegy, mert nekem az volt a legérdekesebb, hogy a Menuhin Kentner Lajos előadásban hirtelen ez a téma táncossá válik. És a legtöbb előadásban nem, kevésbé, vagy például az Oistrachnál egyáltalán nem.
0: Akkor következzen egy részlet Dávid Oistrach és Lev Oborin felvételéből, Beethoven Kreutzer szonátájának második tételét halljuk, utána pedig ugyanez a szakasz Menuhin és Kentner Lajos előadásában.

Mielőtt megkérdezem a véleményeteket, hagyd tegyek ide még egy felvételt, amelyen Beethoven Kreutzer szonátájának második tételének elejét halljuk. Izabelle Faust játszik Alexander Melnyikovval 2006-ban.

0: Három előadásban hallottuk a Kreutzer szonáta második tételének elejét. Isabella Faust, előtte Yehudi Menuhin, azelőtt pedig David Oistrakh hegedült.
1: Hát érdekes most, hogy megint hallottam Isabella Faustot, mert természetesen otthon meghallgattam többször mindegyiket, de valahogy akkor nem tűnt fel, ami most, hogy ez is nagyon táncos, csak egy kicsit gyors. Nem elég elegáns.
2: Nekem meg azt tűnt fel, hogy ugye beszéltünk ennek a variációs tételnek a problematikájáról, hogy itt ugye nyilván az előadók egy nagy előrelátással alakítják ki a témát, hogy bizonyos helyeket picikét feltűnőbbre játszanak, pont azért, hogy majd a variációk megfelelő helyén erre ráismerjek. És a legfeltűnősködőbb ebből a szempontból talán az Isabella Faust és ez a felvétel, és a másik kettőnél kevésbé érzem ezt az előretekintő stratégiát.
3: Nekem itt az Isabella Faust-féle felvételben a zongorista tűnt egy picit olyanak, mint aki úgy, jó, hát nekiállunk ezt a tételt, túl sok ötletem nincs, hát kicsit hajtsuk meg, akkor legalább valami történik. Valami ilyesmi benyomásom volt. És nekem a három felvétel közül messze a Menuhin féle felvétel és Kentner Lajos felvétele volt a leggazdagabb. Annyi minden apróság történik benne, ami első hallásra szinte fel se tűnik, de most már így több egyszer azért teljesen nyilvánvaló, és tényleg ez a táncosság, nevezzük így, viszi előre, és nagyon sok minden történik. Nagyon ez a belső kis erősítések, halkítások, crescendók, decrescendók abszolút indokoltan ott vannak a helyükön.
0: Mai műsorunkban Beethoven A-dur Kreutzer szonátájának felvételét hasonlítottuk össze három zenetörténész vendégemmel. Kovács Sándor, Mácsai János és Molnár Szabolcs ülnek itt a stúdióban. Ez egy három tételes mű, az első két tételbe kóstoltunk bele, és most el kell dönteni, hogy melyik felvételről hallgassuk meg a teljes művet. Én azt hiszem, hogy Yehudi Menuhin dobogós helyen szerepel nálatok.
1: Hát nálam aranyérmes.
0: Molnár Szabolcs?
2: Nálam nem aranyérmes, mert én nehezen tolerálom az ő első tételének a tempóját, de dobogós, Krótonáról is mindig azt mondta, hogy nem kell kiosztani az aranyérmet, egyezünk meg abba, hogy dobogósok.
1: Egyezünk meg abba, hogy bejutott a döntőbe.
2: Bejutott a döntőbe, igen, bejutott a döntőbe. Úgyhogy én most átpasszolnám a döntésjogát Mácsai Jánosnak.
3: Na hát jól kiszúrtok velem. Bevallom, hogy jó sok évvel ezelőtt, hát én nem is tudom, 7-8 évvel ezelőtt valami ilyesmi, ez egyszer már beszélgettünk Katona Mártival erről a darabról. Akkor én teljesen egyértelműen a Szigeti Bartók, vagy Bartók Szigeti felvételt favorizáltam. Mondom, évtizedek óta ez kedvencem, és most is nagyon tetszik, és nagyon jó, és akkor azt javasoltam, hogy az menjen le egybe. Hát most tegyünk igazságot, és most így több egyszeri hallás után tényleg ez a Menuhin felvétel, Kentner Lajos, ne felejtsük el tényleg a nevét, mert abszolút megérdemli. Ez is olyan érdekes, és olyan sokféle, és olyan gazdag, hogy érdemes meghallgatni az egészet.
0: Akkor következzen Beethoven A-dur Kreutzer szonátája, az Opus 47-es mű Yehudi Menuhin és Kentner Lajos előadásában. Ez a felvétel 1953-ban készült.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Beethoven Ádúr Kreutzer szonátájának felvételeiről beszélgettünk Kovács Sándor, Mácsai János és Molnár Szabolcs zenetörténészekkel. A teljes mű Yehudi Menuhin és Kentner Lajos 1953-as előadásában hangzott el. Munkatársam Pap Sándor nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztőt Katona Mártát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma este két 20. századi egyfelvonásos operát hallhatnak Bécsből. Először Alexander von Zemlinsky Firenzei tragédia című alkotását, majd Bartók Béla a Kékszakállú herceg vára című művét. Mindkettőben szerepel a litván operaszoprán Asmik Grigorian, a karmester Ellen Altinoglu. Élőben kapcsoljuk a Bécsi Állami Operaházat ma 19 órakor a Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában Verebics Ibolya koncert és operaénekes mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: És a Pavarotti a nagy asztal alatt, ahol ettünk, 10 macska ugrándozott le föl.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A hamburgi Elbphilharmonie Orchester Liszt és Ravel művei mellett Brahms grandiózus második zongora versenyét adja elő a Liszt ünnepen. Az egyik legösszetettebb zongora verseny ősbemutatója egykor Budapesten volt. A szólót maga a zeneszerző játszotta. A műpában a norvég sztárzongorista Leif Uwe Ansnes a hamburgi együttes vezetőkarmesterével Alan Gilbertel karöltve adja elő. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Egy ház és rengeteg titok. Kristóf csak egy szivárgás forrását keresi, de valami sokkal nagyobbat talál. Reisz Gábor új filmje Egyetlen péntek délután történetén keresztül mutatja meg, milyen gyorsan felbojdulhat egy egész lakóközösség. Földszint. A Velencei Filmfesztivál

0: 17 óra. Rádió hangversenyek.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bazsinka József tubázik és didzseridón játszik. Közreműködik ifjabb Bazsinka József tubán, Ivenyickája Iréná zongorán, a narrátor Fekete Anikó. Johann Sebastian Bach G-dur Viola da Gamba szonátája csendül föl, jegyzékszáma 1027. Előadja Bazsinka József és Ivenyickája Irénát.

Johann Sebastian Bach G-dur Viola da Gamba szonátája hangzott el, jegyzékszáma 1027. Bazsinka József tubán, Iványickája Irina zongorán játszott. Előadásukban most Dimitri Sosztakovics adagiója következik a Tiszta Csermely című balettből. Opusz 39.

Dmitri Sosztakovics, Adagio a Tiszta Csermely című balettből, opusz 39. A művet Bazsinka József tubán, Ivenyickeje Irina zongorán játszotta. Anna Bácvik macskatánca következik, előadja Bazsinka József és ifjabb Bazsinka József tubán, Ivenyickeje Irina zongorán.

Anna Bácvik macskatáncát előadta Bazsinka József és ifja Bazsinka József tubán, Ivanyickája Iréna zongorán. Ismét egy Anna Bácvik művet hallunk, a címe Egy kis felhőn.

Anna Bácfik műve hangzott el Egy kis felhőn címmel. Előadta Bazsinka József és ifjabb Bazsinka József tubán, Iványickája Irina zongorán. Ismeretlen szerző műve csendül föl, a didzseridú története. Közreműködik Fekete Anikó.

amit mondok. Akkor valamikor nagyon-nagyon régen, az idők kezdetekor, vagy még annál is régebben. Ha valóság, akkor körülbelül 60 ezer évvel ezelőtt Jidaki, az Ausztrália szerte híres vadász és harcos, az erdőben sétálva egy különleges hangra figyelt fel. Soha nem hallott, furcsa hang volt. Kíváncsivá tette a dolog. Elkezdte keresni a forrását. Egyre közelebb került hozzá. Már csak karnyújtásnyira lehetett tőle. Mégsem látott senkit, semmit, ami a jelenséget magyarázta volna. Egyszer csak észrevett egy földön fekvő farönköt, amely belül üreges volt. Fújt a szél, s a fuvallat, áthaladva az üregen, adta ezt a hangot.

volt híd, aki lehajolt, megmozdította a rönköt, és látta ám, hogy termeszek százai és fatörmelék potyognak ki belőle. Így keletkezett az első didzseridú. És azóta is pontosan így keletkezik mindegyik. A termeszek a hangszerkészítő mesterek. Miután kedvenc csemegéjüket, az eukaliptusz belsejét alulról kieszik, az ausztrál benszülötteknek nincs más dolguk, mint kivágni a fát. De ahogy Hidaki megmozdította a farönköt, az elhallgatott. Nagyon szomorú lett Hidaki. Elhatározta, hogy újra megszólaltatja. Kereste, kutatta a módját, míg végre fáradozása sikerrel járt. Ráadásul az eredeti, folyamatos hangzásra törekedve felfedezte a körkörös légzést, és a szél által keltett hangzást keresve rájött arra is, hogyan változtathatja meg azt az egy hangot, amely a farönk hangszer saját.

Mikor mindez megvolt, többre vágyott. Elhatározta, hogy megpróbálja utánozni a természetben hallható hangokat, legfőképpen az ott élő állatokét. Elsőnek az ausztráliai vadkutya, a dingó hangját.

aztán az éjjeli bagolyét. Aztán a kukobara, a nevető madár hangját.

Telt múlt az idő, s hamarosan képessé vált arra, hogy bemutassa hangszerén a világmindenség titkainak hangulatát, Ausztrália végtelen sivatagjainak, őserdeinek és a bennük élő élőlényeknek a hangját.

Egyszer aztán Hidaki meghalt. A szelleme pedig beköltözött a didzseriduba. Azóta szent hangszer. Nők, asszonyok nem használhatják, nem érinthetik, nem játszhatnak rajta. Hidaki férfi utódai, követői azonban még az ő tudását is továbbfejlesztették. Ma már különböző kultikus vagy éppen világi események, táncos alkalmak kísérő hangszereként, sőt, a maguk és mások szórakoztatására is szívesen használják.

0: Ismeretlen szerző művét hallottuk, a didzseridú történetéről. Közreműködött Fekete Anikó. Kedves hallgatóink, műsorunkban Bazsinka József tubázott és didzseridún játszott. Közreműködött ifjabb Bazsinka József tubán, Ivanyicskaja Irina zongorán, a narrátor pedig Fekete Anikó volt. A felvétel a Magyar Rádió Márványtermében készült 2012. december 13-án. A hangmérnök Lukács Miklós, a zenei rendező Bárány Gusztáv, a szerkesztő Weisz Gábor volt.
1: Műsorajánló. Ma este két 20. századi egyfelvonásos operát hallhatnak Bécsből. Először Alexander von Zemlinsky Firenzei tragédia című alkotását, majd Bartók Béla a Kékszakállú herceg vára című művét. Mindkettőben szerepel a litván operaszoprán Asmik Grigorian, a karmester Ellen Altinoglu. Élőben kapcsoljuk a Bécsi Állami Operaházat ma 19 órakor a Bartók Rádióban. A zenei találkozások műsorában Mozart a Varázsfuvola című művének kedvenc részleteit halljuk többféle variációban. Az első felvonásból először a Képária és Pamina és Papagéno kettőse, majd a második felvonásból Papagéno közkedvelt dala került terítékre. Zenei találkozások. Eredeti vagy átirat? Vasárnap 17 óra 30 perckor. A Bartók Rádióban. Vasárnap este a Koncertó Budapest hangversenyét hallgathatják meg a MÜPA hangversenyterméből. A Beethoven életmű, valamint a romantikus szimfonikus költemény műfajának emblematikus kompozíciói alkotják a tavaly novemberi koncert programját. Felcsendül a Sorsszimfónia és a harmadik zongora verseny, melyben a karizmatikus Paul Louis jut szerephez. A romantikus vonalat pedig Csajkovszki és Liszt művei képviselik. Szimfonikus muzsika. Vasárnap 20 óra 18 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Rádió hangversenyek.
0: Kedves hallgatóink, Ránki Dezső 75. születésnapjára összeállított műsorunk 5. részét hallják. Ránki Dezső Joseph Haydn szonátákat zongorázik. Először a C-moll hangzik el, numero 20.

A numero 48-as C-dur szonáta csendült föl. Kedves hallgatóink, műsorunkban Ránki Dezső 75. születésnapja alkalmából összeállított programunkban Ránki Dezső Joseph Haydn szonátákat zongorázik. C-dur szonáta numero 50.

0: A numero 52-es Ezdur szonátát hallottuk. Kedves hallgatóink! Ránki Dezső 75. születésnapjára összeállított sorozatunk 5. részét hallották. Ránki Dezső Joseph Haydn szonátákat zongorázott. A felvétel a Magyar Rádió márványtermében készült 2009. június 1-én. A hangmérnök Lukács Miklós, a zenei rendező Illényi Péter, a szerkesztő Vesz Gábor volt.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A lemezelő következő adásában Verebics Ibolya koncert és operaénekes mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: És a Pavarotti a nagy asztal alatt, ahol ettünk, 10 macska ugrándozott le föl.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. Vasárnap este a Koncertó Budapest hangversenyét hallgathatják meg a MÜPA hangversenyterméből. A Beethoven életmű, valamint a romantikus szimfonikus költemény műfajának emblematikus kompozíciói alkotják a tavaly novemberi koncert programját. Felcsendül a Sorsszimfónia és a harmadik zongora verseny, melyben a karizmatikus Paul Louis jut szerephez. A romantikus vonalat pedig Csajkovszki és Liszt művei képviselik. Szimfonikus muzsika. Vasárnap 20 óra 18 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Híreink következnek.
3: A költségvetés és a klímavédelem is kiemelt téma a hétvégi kormányülésen. Elkezdődött a 19. nemzeti vágta. Folytatódik a kellemes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Ötvös Ádin. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdővényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. Hozzátette, erre azért van szükség, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt. A pénzügyminiszter emlékeztetett, a 2027-es költségvetés részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak az erdőbényei kihelyezett kormányülésen. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszá és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Ukrajna ismét át fogja verni a Tisza kormányt a kisebbségek ügyében, így reagált a Fidesz frakció a miniszterelnök és a külügyminiszter azon bejelentésére, mely szerint Ukrajna kész biztosítani a kisebbségek nyelvhasználati jogait. Az ellenzéki párt szerint Magyarország továbbra sem kapott semmilyen garanciát a törvényjavaslat elfogadására, Ukrajna valódi célja pedig a magyar vétó elhárítása, amely segítené az ország unióhoz való csatlakozását. Magánemberként tesz feljelentést Vitézi Dávid közlekedési miniszter egy a közösségi médiában közzétett fenyegető üzenet miatt. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke a Telex egyik hírére reagált a közösségi médiában. A kormány és a főváros megegyezéséről szóló cikk aláírt egy kommentet, amelyben arra utalt, hogy a közlekedési minisztert a miniszterelnökkel és a főpolgármesterrel együtt fejbe kéne lőni. A hírportálnak Dorner Lajos a VEKE elnöke úgy reagált, hogy Vitézi Dávid eddig minden ellene indított perét elvesztette, és már korábban figyelmeztették arra, hogy lejárató kampány kezdődhet ellene a médiában. Elkezdődött a 19. Nemzeti Vágta Szilvásváradon. A rendezvény főkapitánya Székely Tibor. A megnyitón kiemelte, hogy az idei verseny vezéralakja a Répássy Mihály tábornok, aki az 1848-as huszáregységek legfőbb elöljárója volt. A kétnapos eseményen a felnőttek mellett a gyermekversenyzők is rajthoz állnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is. Feltehetően második világháborús robbanótestet találtak a Dunaparton a Szabadsághídnál. A rendőrség 100 méteres körzetben lezárta és kiürítette a területet. A korlátozás egy közelben állomásozó hajót és a sétáló utat is érintette. Mintegy 50 embernek kellett elhagynia a helyszínt. Végül pedig az időjárásról. Holnap is marad a zavartalanul napos idő, eső nem várható. Csak az északnyugati tájakon élénkülhet meg a szél. Hajnalban 1-7, holnap délután 23-26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Zongora és cimbalom idézi meg a modern zene egyik legfontosabb előfutára, Liszt Ferenc kivételes művészi világát a Liszt ünnepen. A cimbalom hangzása Liszt számára különösen fontos volt, magyar identitásának egyik szimbólumát látta a hangszerben. Fülei Balázs és Szalai András a zeneszerző kései zongora műveit cimbalom zongora átiratokban szólaltatják meg, hogy újszerű jelentéssel ruházzák fel Liszt hallatlanul eredeti darabjait. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Egy ház és rengeteg titok. Kristóf csak egy szivárgás forrását keresi, de valami sokkal nagyobbat talál. Reisz Gábor új filmje Egyetlen péntek délután történetén keresztül mutatja meg, milyen gyorsan felbojdulhat egy egész lakóközösség. Földszint. A Velencei Filmfesztivál után már a mozikban.
7: Három koncert, három kiemelkedő esemény a Concerto Budapest Fesztiválján október 11-én. Oscar-díjakkal és Kossuth-díjakkal elismert szerzők és előadók, kivételes művek és hangszerek, a 100 éves Kurták György operája először a Zeneakadémia színpadán. Mi ez, ha nem magyar kincsek ünnepe?
1: Reklámot hallottak. 19 óra.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Köszöntöm Önöket mai élő opera közvetítésünk alkalmából. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Papp Sándor nevében is én Bolla Milán vagyok. A Bécsi Állami Operaházból hallhatnak élőben két egyfelvonásos operát. Alexander von Zemlinskytől a Firenzei tragédiát,

kihűlt szenvedélyüket próbálják újraéleszteni, ezért pszichoterápiás kezelésbe kezdenek. A firenzei tragédia nyitányában megismerjük közös múltjukat. Egykor boldogok voltak, közösen vezetett, elegáns lakberendezési üzletük pedig jólétet biztosított számukra. Az évek múlásával azonban a mindennapok és a rutin felőrölték kezdeti szenvedélyüket. A terapeuta ezért szerepjátékot javasol, amely hamarosan irányíthatatlanná válik. A szünet után az este második részében a kékszakállú hercegvárában a pár közös traumáival próbál szembenézni. A valóság és a képzelet elemei fokozatosan összemosódnak, amíg kapcsolatuk végül új szintre jut. A mai bécsi előadás különlegessége az is, hogy Zemlinszky operája a bemutató éve 1917 óta, Bartóké pedig a 85-89-es széria óta nem szerepelt a bécsi Staatsoper repertoárján. Először tehát Zemlinszky operáját halljuk, ennek szövegét Oscar Wilde azonos című befejezetlen színdarabja alapján Max Meyer feldírta. A cselekmény a következő. Simone egy idősödő firenzei kereskedő hazatérvén fiatal feleségét Biancát, udvarlója Guido Bardi társaságában találja. Azonban úgy tesz, mintha nem értené a helyzetet, és kihasználja az alkalmat, hogy ruhákat és szöveteket adjon el Bardinak. Felesége egyre növekvő ellenszenvvel figyeli férje gyáva viselkedését. Guido és Bianca fenntartják az illendő látszatot, de amikor Simone kimegy, a szerelmesek összeölelkeznek, és Bianca arra biztatja Guidót, ölje meg férjét. Guido elbúcsúzik, de amint kilép, Simone átnyújtja neki kardját, és elkezdődik a párbaj. Simone megöli Guidót, és győzelme nyomán Bianca meglepő fordulattal újra rátalál Simone iránti szerelmesek. És az is rájön, mit jelent számára a felesége. Ez tehát a cselekmény. A szereposztás pedig a következő. Guido Bardi, Dmitri Golovnin tenor, Bianca, Asmi Grigorian szoprán, Simone, Christopher Maltmann bariton. Közreműködik a bécsi Állami Operaház zenekara, vezényel Alem Altinoglu. Azt talán még érdemes megemlíteni, hogy a cselekmény választásának Zemlinszky számára volt egy személyes dimenziója is, nővérével kapcsolatban. Közben a színpad elsötétedett, és a nézőtér. Most érkezik a karmester Alem Altinoglu, hallgassuk tehát élőben Bécsből Zemlinszky operáját, a firenzei tragédiát.

ein Bündel. Hörst du nicht? Wo ist's?

Kronen verdien ich kaum, doch ihr Prinz soll sie haben für 40.000.

0: Eine florentinische Tragödie, eine einaktige Oper nach Oscar Wilde, Musik von Alexander Zemlinsky, live aus der Wiener Staats.
1: Alexander von Zemlinsky egyfelvonásos operáját hallottuk, Eine florentinische Tragödie, vagyis Firenzei tragédia, Oscar Wilde azonos című befejezetlen színdarabja alapján készült, Max Meyerfeld írta a szövegkönyvet, a szereposztás a következő volt: Guido Bardi, Dmitri Golovnin, tenor, Bianca, Asmi Grigorian, szoprán, Simone, Christopher Maltmann, bariton, közreműködött a Bécsi Állami Operaház zenekara, vezényelt Alem Altinoglu. Kedves hallgatóink, a Bécsi Állami Operaházból hallanak élő opera közvetítést, és ahogy azt említettem az elején, ugye két egyfelvonásost hallhatunk ma, hamarosan a szünet után, egészen pontosan Bartók a Kékszakálló Herceg Vára című egyfelvonásosát hallhatjuk.

körbejárni élő közvetítésünk szünetében. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a szerkesztőt, Ottmár Dávidot hallják. Alexander Czemlinszky neve ma elsősorban Schönberg, Berg és Webern társaságában bukkan fel, de ki volt valójában ez a magával ragadó zenétszerző, igencsak háttérbe szorított bécsi komponista? A londoni születésű muzikológus Anthony Beaumont a Czemlinszky életéről és munkásságáról szóló írás szerzője szerint olyan muzsikus, aki bár szorosan kapcsolódott a bécsi modern mozgalmához, mégsem lett belőle forradalmár. Czemlinszky 1871-ben született Bécsben. A bécsi konzervatóriumban tanult, hamarosan zeneszerzőként, zongoristaként és karmesterként is bemutatkozott. Pályája elején maga Brahms is felfigyelt rá, és beajánlotta őt kiadójának. Még fontosabb szót ejteni azonban kapcsolatáról Arnold Schönberggel. Az újbécsi iskola feje kezdetben Czemlinszky tanítványa volt, majd barátja, sőt, sógora lett. Schönberg 1901-ben feleségül vette Czemlinszky húgát, Matildét. Czemlinszky közben maga is a bécsi zenei élet fontos alakjává nőtte ki magát. Operákat komponált, vezényelt, tanított, és olyan nem sokára jelentőssé váló zeneszerzők kerültek a közelébe, mint Alban Berg, Anton Webern vagy Erich Wolfgang Korngold. Mindeközben egy szenvedélyes szerelmi kapcsolat is meghatározta életét, 1901-ben megismerkedett Alma Schindlerrel, akit a zenetörténet elsősorban a későbbi Alma Mahlerként, Gustav Mahler feleségeként jegyez. Szóval Czemlinszky feltétlenül a korabeli Bécs egyik izgalmas figurája volt, sok naggyá váló alkotó ápolt vele közeli kapcsolatot. Most egy fiatalkori darabja, az 1896-ban írott első vonós négyes fináliából hallgatunk meg részletet, a Castagnieri kvartett játszik.

az első vonós négyesből szólt szemelvény a Kasztanyéri Kvartett előadásában. Czemlinszky nem csak komponista volt. Beaumont írásából egy rendkívül jelentős karmester portréja is kirajzolódik. Apja korai halála miatt már fiatalon biztos állást kellett keresnie, karmesterként előbb a bécsi Karl Theaterben és a Theaterender Wienben dolgozott, majd 1904-től 1910-ig a Volksoper vezető karmestere lett. Dolgozott Gustav Mahler mellett a Hof operben is, és olyan művek bécsi bemutatóit vezényelte, amelyek az új zene történetében fontos szerepet játszottak. 1911-ben Prágába került, ahol 16 évet töltött el, az új német színház élére kapott megbízatást. Ez lett pályájának egyik legfontosabb időszaka. A színházi munka miatt komponálni alig maradt ideje. Mégis prágai korszakából származik több jelentős műve is, a lírikus szimfónia, az élő közvetítésünk első részében hallott firenzei tragédia, valamint egy másik operája, a Törpe. Karmesterként pedig meglehetősen nagy tekintélynek örvendett. Schönberg, Berg, Hindemith, Czenek, Schulhof és Weill, tehát kortársai darabjait is dirigálta. De a korábbi nagyok műveit is magas szinten tolmácsolta. A koráncsem dicshimnuszairól ismert Stravinsky valósággal el volt ájulva Czemlinszky Mozart interpretációitól. Ebbe kapunk most betekintést, a Szöktetés a szerályból nyitányának 1927-ben Berlinben készült felvétele szól. A részletet a Berlin-Charlottenburgi Állami Operaház zenekara játsza, vezényel tehát Alexander Czemlinszky.

Alexander Zemlinsky vezényletével egy archaikus, majd 100 éves felvételről idéztük Mozart Szöktetés a Szarájból című operájának nyitányát. De milyen zeneszerző volt Zemlinsky? Persze kérdésemet már is kibővítem. Meg lehet állapítani valakiről, hogy milyen zeneszerző? Aligha. De feltétlenül érdemes körbejárni egy alkotó munkásságát, stílusát, már csak azért is, hogy jobban megismerjük. Anthony Beaumont szerint Zemlinsky zenéjének legfontosabb jellemzője az elsöprő érzelmi intenzitás. Brahms és az osztrák Robert Fuchs hagyományára építkezett elsősorban, de Wagner is erősen hatott rá. Mondhatni, érdekes peremember volt, valahol a konzervatív és az újító romantika határán egyensúlyozott. Ez a kissé pártatlan attitűd egyébként nem csak zenéjének fundamentumában, hanem kiforrott zenei nyelvében is egyértelműen megjelenik. Ahogy Matthew Boyden fogalmaz Zemlinskyvel kapcsolatban, két szék közt a pad alá esett. Konzervatív kortársai számára túlságosan haladó volt, a radikálisoknak viszont nem kellőképp érdekes. Nem követte Schönberget az atonalitás felé. Úgy gondolta, hogy a zenének, bármennyire messzire tágítja is lehetőségének határait, meg kell őriznie kapcsolatát a szépséggel és a kifejezés közvetlenségével. Ez azonban korántsem jelentett konzervativizmust. Zemlinsky rendkívül összetett, gyakran nyugtalan, aszimmetrikus zenét írt. A legapróbb dallami és ritmikai motívumokat is fejlesztette, alakította, és ezekből hatalmas, szinte szeizmografikus zenei folyamatokat épített. Ami magánéletét illeti, meghatározónak bizonyult Alma Schindlerhez fűződő szerelme, a kapcsolat kudarca mélyen megrázta, és életrajzírója Beaumont szerint ezután zenéje is radikálisan megváltozott. Ennek egyik első lenyomata a Sellő, vagy a Hableány címen is ismert szimfonikus költeménye, később pedig a már említett operája a Törpe lett. Ennek szövegkönyve egyébként, csak úgy, mint a firenzei tragédia esetében, Oscar Wilde nyomán készült. Ha pedig Zemlinsky kisebb léptékű művei között szemezgetnénk, Beaumont szerint mindenek előtt dalai között találhatunk remek műveket. Különösen a Maeterlinck dalokat érdemes felfedezni. Tegyünk így mi is, a 6 Maeterlinck dal közül a negyediket, a Mikor kedvese búcsúzott címűt halljuk Marton Éva, valamint a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara előadásában. Vezényel John Carew.

Marton Éva énekelt Czemlinszky, mikor kedves a búcsúzott című dala hangzott el. Czemlinszky életes pályája, mint meg annyi kortársának a II. Világháború következtében, nehéz fordulatot vett. 1933-ban el kellett hagyni a Németországot, visszatért Bécsbe, majd Ausztria 1938-as bekebelezése után feleségével és lányával együtt az Egyesült Államokba, New Yorkba menekült. Szülővárosában megkezdett és csaknem befejezett operája, a Kandaules király amerikai bemutatója meghiúsult, megélhetésért pedig kisebb munkákat kellett vállalnia, például tanulmányi darabokat írt. 1939-ben agyvérzést kapott. Élete utolsó éveiben visszavonultan élt. 1942-ben halt meg, halála Európában szinte észrevétlen maradt. És ezzel Czemlinszky hosszú időre eltűnt a zene történet lapjairól. Beaumont szerint a II. Világháború után az avantgárd és a szerializmus új zenei ideájai mellett nem is történhetett másként, mint hogy Czemlinszky zenéje háttérbe szoruljon. Csak a 60-as évektől kezdték el újra felfedezni, amelyet Mahler zenéjének reneszánsza is elősegített. Előkerültek addig kiadatlan művei, újra műsorra került a Sellő, majd 1980-ban végre színpadra került egy addig bemutató nélkül maradt operája, a Görge, az álmodozó is, mely 1907-es majdnem bemutatása után több mint 7 évtizedet várt a premierre. Ma egyre többet játsszák színpadi műveit, lírikus szimfóniája pedig, ha nem is számít repertoár darabnak, Czemlinszky egyelőre nem túl nagy megbecsüléséhez képest mindenképp gyakran szerepel nagy szimfonikus zenekarok műsorán. Ebből hallgatjuk a rövid 5. tételt Matthias Görne bariton és az Orchestre de Paris tolmácsolásában. A karmester Christoph Eschenbach.

0: Az elmúlt nagyjából 18 percben azt igyekezett körbejárni az élő közvetítés szerkesztője, hogy ki is volt Alexander Czemlinski. Hamarosan következik Bartók Béla a Kék szakálú herceg vára című operája a Bécsi Állami Operaházból. Ehhez kívánok önöknek tartalmas kikapcsolódást. Ott már Dávidot hallották.
1: Műsorajánló. A Mesterek órája hétfői adásában Edwin Fischer zongorázik. A 140 éve született svájci klasszikus zongoraművész és karmestert Bach és Mozart egyik nagy tolmácsolójaként tartják számon. Ő rögzítette elsőként zongorára a teljes Das Voltemperierte Klaviert, melyből most is szól részlet. Edwin Fischer a Mesterek órájában, hétfőn 18 órakor a Bartók Rádióban.
2: Szabcsi Jazz Péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szabcsi Jazz Péntek Salföldről.
1: Műsorajánlót hallottak.

Köszöntöm a kedves hallgatókat, újra Bolla Milán vagyok. Hamarosan folytatjuk élő közvetítésünket a Bécsi Állami Operaházból. Két egy felvonásos operát hallunk ma. A szünet előtt Alexander von Zemlinskitől a firenzei tragédiát adták elő. Most Bartók Béla egyetlen operája, a Kékszakállú hercegvárak következik. Ahogy említettem, a mai előadás rendezője Vasilij Bardhatov a két operát egyetlen nagy történetté kapcsolta össze, elképzelésében ugyanazt a párt láthatja a közönség. Michael Braun, német zenetörténész írása olvasható a mai előadás kísérő füzetében, ebből idézek. Bartók egyetlen operája, a Kékszakállú hercegvára 1911-ben készült el első változatában, és a zeneszerző művészi önkeresésének egyik meghatározó alkotása lett. Bartók ekkor már elvégezte a Zeneakadémiát, és az 1900-as évek közepétől egyre intenzívebben foglalkoztatta a magyar parazzenet kutatása. Ez a találkozás a népzenei hagyománnyal alapvetően megváltoztatta a zenei gondolkodását. Elszakadt a korábbi romantikus stílustól, és egy merészebb, személyesebb hangot alakított ki. A Kékszakállú hercegvára ennek az új Bartók stílusnak az első olyan nagyszabású színpadi műve, amelyben az ének és a zenekar egyaránt fontos szerepet kap. A zeneszerző a magyar nyelv természetes hanglejtését érzékenyen követő énekstílust alakított ki, amelyre Debussy deklamáló technikája, valamint a magyar népdal régi stílusa is hatott. Különösen fontos számára a párlandó jelleg, a pentaton dallamformálás és a változó ritmika. A mű alapjául Balázs Béla szimbolista drámája szolgált. A történet középpontjában Kékszakállú és Judit kapcsolata áll, és mindenek előtt azt a kérdést vizsgálja, hogy meddig terjedhet az önátadás egy férfi és egy nő kapcsolatában, anélkül, hogy az már veszélyeztetné a szerelmet. A hét ajtó feltárása közben Judit egyre mélyebbre hatol Kékszakállú titkaiba és lelkébe. A várból feltáruló színes, látomásos világ azonban fokozatosan visszaváltozik sötétségé. A mű végén a Kékszakállú ismét egyedül marad a várban. A mű keletkezés története maga is sikerek és kudarcok sorozata. Bár Bartók már 1911-ben elkészült a partitúrával, az opera csak 7 évvel később, 1918-ban kerülhetett színpadra Budapesten. A hosszú várakozás és műveinek korabeli fogadtatása komoly alkotói válságot okozott Bartóknak. A helyzetet végül többek között a fából faragott királyfi 1917-es sikere és Bartók 1918-as szerződése a Universal kiadóval változtatta meg. Az ős bemutatója a Kékszakállúnak 1918. május 24-én volt a Budapesti Operaházban. A Kékszakállú hercegvára Bartók személyes élményeivel is szorosan összefügg. A mű keletkezését megelőző években fájdalmas, viszonzatlan szerelmet élt át Geyer Steffi hegedűművésszel. A hozzá kapcsolódó zenei motívum több korábbi művében is megjelenik, és átalakított formában itt a Kékszakállú hercegvárában is felismerhető. Így Judit Kékszakállúhoz intézett megszólalásai mögött is felfedezhető Bartók személyes élményvilága. Az opera ugyanakkor nem pusztán önéletrajzi vallomás. Már ebben a korai műben megtalálhatók Bartók későbbi zenéjének fontos jellemzői. A népzenei ihletés, a szimmetrikus formálás, a rendkívül tudatos zenei szerkesztés és a személyes kifejezés szoros összekapcsolása. A három színpadi műve, a Kékszakállú, a fából faragott és a csodálatos mandarin különböző módokon ugyan, de mind a szerelem, a szenvedély, az odaadás, az őszinteség és a megváltás kérdéseit vizsgálja. A Kékszakállú hercegvára ezek közül a legpesszimistább végkifejletű. A történet végén a remény helyét ismét a sötétség veszi át, éppen személyessége, különleges szimbolikája és rendkívül koncentrált zenei világa miatt vált Bartók egyik legtöbbet játszott és legfontosabb művévé, olvasható a mai előadás kísérő füzetében.
Körülbelül még 5 percünk van a kezdésig, de most rátérek az opera cselekményének ismertetésére. A regős, rövid prózai prológusban invitálja a közönséget, hogy lépjen be a mítosz birodalmába. Felmegy a függöny, a helyszín a kékszakállú herceg várának nagy csarnoka. Belép a kékszakállú új feleségével, Judittal. Az asszony, aki hallotta a feleséggyilkos hercegről keringő rémhíreket, kíváncsi, mire rejtőzhet az onnan nyíló 7 titokzatos, csukott ajtó mögött, és a kulcsokat követeli. A férfi eleinte óvainti Juditot, de végül átadja neki a kulcsokat. Az első ajtót kinyitva az asszony betekinthet a kékszakállú kínzókamrájába, majd sorban felfedezi a kékszakállú fegyveres házát, kincses házát, kertjét, végül az 5. ajtó mögött kitárul a herceg egész birodalma. Judit azonban mindenütt vérnyomokat fedez fel. A kékszakállú figyelmezteti, hogy ne nyissa ki a 6. ajtót, de Judit nem tud ellenállni a kíváncsiságnak, és az ajtó mögött meglátja a könnyek tavát. A férfi könyörög, ne nyissa ki az utolsó ajtót, de amikor Judit azt kérdezi tőle, vajon ő előtte szeretette már más asszonyokat is, a férfi nem hajlandó válaszolni. Végül odaadja neki a 7. kulcsot is, és amikor az ajtó feltárul, 3 asszony jelenik meg. Juditot meghökkenti szépségük. Ők a kékszakálú régi asszonyai. A férfi hajnalainak, deleinek és estéinek birtoklói. A kékszakálú ekkor megkoronázza Juditot, mint éjszakáinak őrzőjét, és az asszony elindul, hogy csatlakozzék a többiekhez. Az ajtó becsukódik, a kékszakállú herceg egyedül marad várának, immár örök sötétjében. Ez tehát Bartók operájának a cselekménye. Közben már hallhatják az Osztrák Rádió adását a háttérben, elmondom a szereposztást, kékszakállú Florian Bösch, baszbariton, Judit Asmik Grigorian, szoprán. Őt ugye hallhattuk a Czemlinszky operában is, ott ő volt a feleség, Bianca. És most is közreműködik a Bécsi Állami Operaház zenekara, a karmester Alain Altinoglu. Van még néhány percünk az első ütemek felcsendüléséig, de a kékszakállú herceg várát Balázs Béla eleve megzenésítésre szánta, és 1910-ben Bartóknak és Kodálynak szóló ajánlással jelent meg a mű, Balázs Béla műve a Színjáték című folyóiratban. A 2 zeneszerző, Barток és Kodály közül Bartókot ragadta meg ugye a szöveg. A magány élményét oly gyakran és mélyen megélő Bartók már témája miatt is közelállónak érezhette magához ezt a darabot. Emellett bizonyosan az is megfogta a szövegben, hogy az hangulatában, verselésében és egyes szófordulataiban is a régi székely népballadák világát idézi. A dráma szövegét pedig Bartók néhány apró húzást leszámítva, szinte változtatás nélkül megzenésítette. Még Balázs Béla színpadi utasításainak nagy részét is megtartotta, illetve egyes jelenetek zenéit azok szellemében komponálta meg. Balázs Béla drámája lehetőséget adott Bartók számára, hogy operáját a 7 ajtónak megfelelően 7 jellegzetes zenei kép egymás utánjából alakítsa ki. Ez a karakterisztikus, önálló tételeket felsorakoztató, szvitszerű formálás közel állt Bartókhoz, több korábbi művében alkalmazta már. A kékszakállú herceg vára felépítését mindemellett összefogottság és nagyléptékű szimmetria jellemzi. A darabot a régi stílusú magyar népdalok világát idéző lehajló pentatondallam keretezi, amely balladai tónusával, fiszmol hangnemével a sötétséget, a passzivitást jeleníti meg. Amint Judit kívánsága sorra feltárulnak az ajtók, úgy válik egyre világosabbá a kékszakállú vára, a zenei, dramaturgiai csúcspontot pedig az 5. ajtó kinyílása jelenti, amikor szemünk előtt feltárul a herceg egész birodalma. Ekkor a legnagyobb a fény a színpadon, és az orgonával és külön részfúvókkal kiegészülő zenekaron teljes erővel C-dur akkord szólal meg. Azt hiszem, ez sok hallgatónk fülében benne van ez a zenei pillanat, és hát ugye ez a fiszmoltól a legtávolabb eső hangnem, ez a C-dur, az opera kezdetének legteljesebb zenei ellentéte.
Közben bele-bele hallgatok az osztrák kolléga mondandójába, de úgy látom, hallom, hogy még van egy kis időnk. Tehát a kékszakállú herceg vára belső kohézióját Bartók jellegzetes visszatérő motívumokkal is igyekszik erősíteni. Közülük a legjelentősebb az úgynevezett vérmotívum. Részfúvókon szólal meg három egyenletesen pulzáló kis szekund, amely a darab első felében rendre akkor hangzik fel, amikor Judit vérnyomokat fedez fel az egyes termeken. A vérmotívum azonban az ötödik ajtótól kezdve átalakul, és lassanként átitatja a zene egész szövetét. A nő ugye egyre követelőzőbb kíváncsiságának, egyre súlyosabb kételjeinek hangzó jelképévé válik ez a motívum. Az opera ének szólamai, hagyományos értelemben véve, csak ritkán dallamosak, inkább deklamatív, recitatív jellegűek, és a magyar népdalok Bartók által később parlando rubátónak nevezett stílusához állnak közel. A melodikus anyagok megszólaltatásai elsősorban a zenekarra hárul ebben az operában, amely a szereplők lelki állapotát, érzelmi hullámzását a legapróbb részletekig érzékelteti. Erre a kékszakállú és Judit szakadozott párbeszédei, a mondataik közötti gyakori hallgatások is jó alkalmat teremtenek. És ez a taps most már a karmestert, Alen Altinoglut köszönti. Hallgassuk tehát élőben a Bécsi Állami Operaházból Bartók Béla a Kékszakállú Herceg vára című egyfelvonásos operáját.

és boldog nevezetes dolgok, a világ kint hattal tele, de nem abba halunk bele, uramasszonyságok. Nézzük egymást, nézzük regényket, regéljük. Ki tudhatja, honnan hozzuk, hallgatjuk és csodálkozunk, uramasszonyságok. Szene szól a láng ég, kezdődjön a játék, szemem villás függönye fent, tapsoljatok majd, ha lement, uramasszonyságok. Régi vár, régi már az mese, ki róla járt, ti ki is hallgassátok.

Wie dünkt euch das, Simone?

Az utolsót nem nyitom ki. Nem nyitom ki.

0: Herzog Plauberts Burg von Béla Bartók, live aus der Wiener Staatsoper und in einer Inszenierung.
1: Kedves hallgatóink, a Bécsi Állami Operaházból hallottuk élőben Bartók Béla a Kékszakállú Herceg Vára című egyfelvonásos operáját. A szereposztás a következő volt: Kékszakállú, Florian Bös baszbariton, Judit Aszmi Grigorian szoprán. Közreműködött a Bécsi Állami Operaház zenekara, vezényelt Alem Altinoglu, és ahogy az elején is utaltam rá, ugye hosszú idő után tért vissza a Bécsi Staatsoperbe ez az egyfelvonásos, az 1985-89-es széria óta most játszották először, és közben a háttérben halljuk a tapsot, mi az előadóknak szól. Kedves hallgatóink, a Bécsi Állami Operaházból hallhattak élő opera közvetítést, két egyfelvonásost adtak elő Vasilij Barhatov rendezésében, Czemlinskytől a Firenzei tragédiát, Bartóktól a Kékszakállú Herceg Várát. Én köszönöm, hogy velünk tartottak, köszönjük a figyelmüket, és szeretném figyelmükbe ajánlani, hogy terveink szerint legközelebb nemzetközi élő közvetítés október 16-án pénteken este 8 órától lesz Hamburgból, az Észak-Német Rádió Elfilharmoni zenekarának koncertjét közvetítjük élőben Brahms, Debussy és Ravel műveivel. Közreműködik Leif Ove Antsnes zongoraművész, vezényel Ellen Gilbert, ez tehát október 16-án pénteken, legközelebb bécsi élő opera közvetítésünk pedig november 21-én szombaton lesz 19 órától, Rossini Ermione című operáját hallhatják majd. Mára búcsúzunk, munkatársaim, a szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Papp Sándor nevében is. A pihenitérőknek jó éjszakát, a még fent maradóknak további kellemes rádiózást kívánunk. Következő műsorunkig Ingrid Hebler Johann Christian Bach szonátákat játszik fortepiánon. Búcsúzik a műsorvezető Bolla Milán.

0: Ingrid Hebler Johann Christian Bach szonátákat játszott fortepiánon.
1: Műsorajánló. Vasárnap este a Koncertó Budapest hangversenyét hallgathatják meg a MÜPA hangversenyterméből. A Beethoven életmű, valamint a romantikus szimfonikus költemény műfajának emblematikus kompozíciói alkotják a tavaly novemberi koncert programját. Felcsendül a Sorsszimfónia és a harmadik zongora verseny, melyben a karizmatikus Paul Louis jut szerephez. A romantikus vonalat pedig Tchaikovsky és Liszt művei képviselik. Szimfonikus muzsika. Vasárnap 20 óra 18 perckor a Bartók Rádióban. Hétfő este az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Két késő romantikus cseh gyökerű szimfonikus remekmű, Mahler első titán szimfóniája és Dvorzsák H-moll gordonka versenye csendül fel. Utóbbi mű szólóját a fiatal Anastasia Kobekina játsza. A karmester is hölgy, Karina Kanalakis. A július 5-i koncert felvétele Lübeckből, hétfőn 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonkét óra. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
0: Kedves hallgatóink, élő opera közvetítésünk után most Beethoven A-moll vonós négyesét hallhatják, opusz 132. Előadja az Armida vonós négyes. Tagjai Martin Funda és Johanna Stemmler hegedű, Teresa Schwambiskamp mélyhegedű, Péter Philipp Stemmler gordonka. A felvétel Schwetzingenben, a Mozart koncertteremben készült, idén május 10-én.

0: Beethoven opusz 132-es Ámol vonós négyesét hallottuk. Előadta az Armida vonós négyes. Tagjai Martin Funda és Johanna Stemmler, hegedű Tereza Schwambiskamp, mélyhegedű Péter Philipp Stemmler, gordonka. A felvétel Schwetzingenben, a Mozart teremben készült 2026. május 10-én. Műsorunk végén munkatársaim, a szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Erdős Béla nevében is köszönöm a figyelmüket. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. A pihenitérőknek jó éjszakát, a még fent maradóknak további kellemes rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. A zenei találkozások műsorában Mozart a Varázsfuvola című művének kedvenc részleteit halljuk többféle variációban. Az első felvonásból először a Képária és Pamina és Papagéno kettőse, majd a második felvonásból Papagéno közkedvelt dala került terítékre. Zenei találkozások. Eredeti vagy átirat? Vasárnap 17 óra 30 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

0: Jazz a Bartók Rádióban.
1: Köszöntöm a klasszikus és jazz hallgatóit. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. 2007. február 17-én a 6-os stúdióban rögzített koncertet hallhatnak mai összeállításunkban, Halper László gitározik. Ő zenész családban született, először hegedülni tanult, 5 évesen kezdte, majd 13 éves korában egy fekete bluesgitáros hatására váltott gitárra, olvasható a honlapján. 2002-ben jelent meg első önálló CD lemeze Urban Noises címmel, ezután ugyanezen a néven alapított zenekart, amellyel 2004-ben jelentette meg a Grey Days című lemezt, amin Orszácki Jacky is közreműködött. Innentől érdekes a koncertfelvétel szempontjából, bár még csak 2004-nél járunk, de választ kapunk arra az idézett szövegből, hogy miért lesz annyi Hendrix és Beatles feldolgozás. 2006-ban alapítottam Off Abbey Road nevű zenekaromat, amellyel Beatles és Jimi Hendrix számokat játszunk jazz feldolgozásban. A Band of Gypsies Reincarnation nevű formációmmal Jimi Hendrix számok jazz feldolgozásait játszom, jelenleg a Halper Hendrix Experiment, a Halper Hendrix World és a Halper Quintet nevű formációimmal koncertezem. Tehát 2007. február 17-i koncertet idézünk most, Halper László gitározik, Györfi Gergely és ifjabb Kati Horváth Lajos hegedű működik közre, Majorevics Zsolt brácsán, Kalmus Felicián csellón, Magyaró Kornél ütőhangszereken. Halper László feldolgozásai szólnak egytől egyig. Az első blokkban John Lennon és Paul McCartney szerzeményeket hallunk, a Blackbird, For No One, A Day in the Life és Get Back hangzik el.

John Lennon és Paul McCartney szerzeményeket hallottunk Alper László feldolgozásában. Blackbird, For No One, A Day in the Life és Get Back hangzott el. Most Jimi Hendrix téma következik Manic Depression címmel.

témáját, a Manic Depression-t Halper László feldolgozásában hallottuk. A klasszikus és jazzben továbbra is 2007. február 17-i a 6-os stúdióban rögzített felvételeket hallhatnak. Frédéric Chopin a szerző és az Opus 28-as numero 4-es E-moll prelude hangzik el. Továbbra is Halper László gitározik, Györfi Gergely és ifjabb Kati Horváth Lajos hegedűn játszik, Majorevi Zsoltot, mélyhegedűn Kalmus Felicient Gordon K. halljuk.

Frédéric Chopin opus 28-as numero 4-es émol prelüdjét hallottuk Halper László feldolgozásában. Most John Lennon, Paul McCartney szerzemények következnek újfent, Strawberry Fields Forever és Lucy in the Sky with Diamonds hangzik el.

John Lennon és Paul McCartney volt a szerző, a Strawberry Fields Forever és a Listen the Sky with Diamonds hangzott el Halper László feldolgozásában. Most Györfi Gergely, Móka témája következik.

Györfi Gergely Móka témáját hallottuk. Újra John Lennon és Paul McCartney szerzemények következnek Halper László feldolgozásában. Come Together, 8 Days a Week, She Came In Through the Bedroom Window, Her Majesty, I Want You, She's So Heavy hangzik el.

John Lennon és Paul McCartney szerzeményeket hallottunk Halper László feldolgozásában. Come Together, Eight Days a Week, She Came In Through the Bedroom Window, Her Majesty, és I Want You, She's So Heavy hangzott el. A mai klasszikus és jazzben az utolsó téma, Jimi Hendrix alkotás, a Voodoo Child hallható.

0: Jimi Hendrix Voodoo Child témáját hallottuk Halper László feldolgozásában. 2007. február 17-én a 6-os stúdióban készültek a felvételek. Halper László gitáron játszott, Györfi Gergely és ifjabb Kati Horváth Lajos hegedűn, Majorevics Zsolt brácsán, Kalmus Felicien cellón, Mogyoró Kornél pedig ütőhangszereken. Egytől egyik Halper László feldolgozásait hallottuk. A hangmérnök Pece Zoltán, a zenei rendező Bárány Gusztáv, összeállításunk szerkesztője Weisz Gábor volt. Nevében is köszönöm a figyelmüket. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. A klasszikus és jazz végén búcsúzom, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: A költségvetés és a klímavédelem a kihelyezett kormányülés főbb témái. Lemondott Tennessee állam büntetés végrehajtásának vezetője. Folytatódik a kellemes őszidő. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Kis Józsefet hallják. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter emlékeztetett, a 2027-es költségvetés részét képezi a kis nyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak az erdőbényei kihelyezett kormányülésen. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még idén az országgyűlés elé vinni. Lemondott tisztségéről Tennessee állam büntetés végrehajtásának vezetője, miután nem sikerült végrehajtani egy halálos ítéletet. Az emberölés vádjával 1996-ban halálra ítélt Krista Pikon szerdán hajtották végre az ítéletet két adag méreginjekcióval, az 50 éves nő azonban ezt követően is életben maradt. Tennessee kormányzója már korábban jelezte, hogy felfüggesztik a kivégzéseket, a sikertelen kivégzés ügyében pedig független vizsgálat indul. A Görögországgal folytatott több évtizedes tárgyalások után megérkeztek Bulgáriába Sámuel középkori bolgár cár földi maradványai. Az 1014-ben meghalt uralkodót Bulgária nemzeti önazonossága jelképének tekintik. Földi maradványait 60 éve a görög határnál fedezték fel. Most a szófiai Szent Zsófia templomban egy márvány szarkofágban helyezték örök nyugalomra. Holnap is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Csak az északnyugati tájakon élénkülhet meg a szél. Hajnalban 1-7, holnap délután 23-26 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint a jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő. Hírekkel legközelebb 6 órakor jelentkezünk. Az aludni térőknek nyugodt pihenést, a tovább rádiózóknak kellemes szórakozást kívánok. Jó éjszakát!
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét kívánok! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Bartók Rádió hullámos. Szánémeti Attila vagyok, munkatársaim Katona Márta és Bozzai László. A Notturnóban ma éjjel is olyan felvételekből válogatunk, amelyekben a zenei szépség, az előadói igényesség és a felfedezés öröme egyaránt jelen van. Bízom benne, hogy a következő órákban mindenki talál majd olyan művet vagy előadót, amely vagy aki maradandó élményt nyújt. Köszönöm, hogy velünk tartanak. Elsőként Alessandro Scarlatti D-moll koncerto grossójának szimfónia tételét hallgatjuk meg a Chiave d'Arco barokk zenekar tolmácsolásában. Vezényel Zigi Szarkaikön.

A Chiave d'Arco barokkzenekar szólaltatta meg. A Scarlatti szülők Alessandrót és két húgát Rómába küldték a rokonokhoz, hogy magas színvonalú zenei oktatást biztosítsanak neki. Most Schumann Abegg variációját játssza Annika Treitler.

Anka Reichler előadában hallottuk Schumann op. 1-es Abegg variációját. A gyönyörű mű Schumann eső puszán a ihlető Méta Abegg grófnő volt, és az ő nevére alakította hát ezeket a betűket zené hangokká témává. Van. Tanztalismo tettája következik.

Thomas Tallis Spem in Alium 40 szólamú motettáját énekelte a BBC Singers. Tallis legtöbb szerzeménye inkább borongós, meditatív hangvételű, és a műkáprázatos zenei szövete talán a legjobb és legismertebb példája ennek. Franz Schubert C-moll kvartettjével folytatjuk.

Schubert C-moll kvartettjét a Tilev vonós négyes adta elő. Schubert Beethoven a bécsi központi temetőben alig 5-6 méterre alusszák örök álmukat. Schubert sírkövére Grillparzer azt írta, hogy gazdag kincse, de még több szép reménye szállt sírba itt a zeneművészetének. Hidas Frigyes csembaló versenye következik.

Idas Frigyes csembaló versenyét hallottuk Dobozi Borbála és a Concertus Hungaricus előadásában. A kétszeres Erkel díjas Bartók Béla pásztori Ditta díj kitüntetettje sajnos nincs közöttünk. Többször beszélhettem vele a mikrofon előtt, televízió kamerák előtt, és mindig több lettem utána. Tauno Pilkanen szvitje következik.

Tauno Pilkanen opusz 32-es szvittjét a finn rádiózenekar adta elő, Ale Lindgren játszott egyébként oboán. A zeneszerző 10 operájával az egyik legtermékenyebb drámai szerző, legalábbis Finnországban. Jan Peterson Sveling D-moll úgynevezett visszhangszonátáját halljuk.

Jan Peterson Sweding visszhang szonátáját Peter van Dijk adta elő. Liszt Ferenc 1824-ben játszott első ízben nyilvánosan, mindenki kíváncsi volt a csodagyerekre, és a műsor középpontjában egy Hummel zongora verseny volt. Hummel muzsikája szól a Notturnóban, az Esz-dur szonáta.

Hummel opusz 13-as Ezdur szonátáját Antonio Pompabaldi játszotta. Haydn szerette volna maga mellé venni másodkarmesternek az öccsét a kismartoni Eszterházi udvarba, de Mihály Salzburgban maradt, így a fiatal Hummel személyében talált megfelelő muzsikust Haydn erre a posztra. Most Beethoven G-dur vonós trióját halljuk.

Beethoven opusz 9-es G-dur vonos trióját az En Papier trió adta elő. Anton Brucknertől két graduálé következik. A szerzőt 1860-ban a linci fiúkórus vezetésével bízták meg. Nagy lendülettel bontakozott ki alkotó tehetsége, és egymás után írta nagyszabású szimfonikus és oratórikus műveit.

Anton Bruckner két graduáléját a Dán Rádió kórus adta elő Jesper Gröve Jörgensen vezényletével. A komponista a felső ausztriai Ansfeldben született, az apja tanító volt, és orgonán játszott a helytemplomban, a fiúra pedig kihatása volt a nagyon puritán és egyházi családi légkör. Két óra van.

Monika Leskovár és Martina Filiak hangversenye következik a Notturnóban. Elsőként Arvo Pärt Fratres című híres kompozíciója hangzott el. Ez a mű 1977-ben született. Pärt ekkora már kialakította sajátot úgynevezett tintinnabuli stílusát. Ez azt jelenti, hogy harangocskák. Egyébként a Fratres latin címe testvéreket jelent, és a műnek nincs egyetlen végleges hangszerelése. Pärt többféle apparátusa is elkészítette a darabot. Vonózenekarra, hegedűre, zongorára és mindenféle összeállításra átírta. Mi a Gordonka zongorás változatot hallgatjuk meg.